Ez a Petőfi Rádió Fekete Jenő dala után köszöntünk téged. Szeptember 5-e van, Lőrinc Viktor névnap. Isten éltessen minden kedves, drága Lőrinc és Viktor nevű hallgatónkat. Lesz itt Szabi Kéz, mindjárt Juhász Zolival az Üvegszilánk, hát ők együtt már sajnos nem dolgoznak, viszont azért a dalokat, amiket még anno alkottak, szívesen hallgatjuk, de előtte még Gesztesi Alexandrát is megmutatjuk.

0: Biomed Sex!
1: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
2: Hajrá, magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
1: Zené vagy énekelj élő.

Ez volt Mi van a felvétel, az égni kell itt a Petőfi Rádióban, és hát sajnos stílszerű a folytatás. London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész, ez 360 éve, 1666-ban történt itt szeptember 5-én. Közben pedig az emlékdal szól most ennek emlékére Takács Esztertől. Mi?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Különlegességek a hazai felvételek között, ezek biztosan jelentkeznek majd így 3 óra után is a Petőfi Rádióban. Jó éjszakázást, hogyha tart a műszak, akkor pedig kitartást, a mikrofonnál Kenész Kolos. Jön a Sirius mindjárt egy stílszerű dallal, a hajnali énekkel, de most cigány vagyok, Árok partján születtem.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel.

A romantikáról hallhattunk többet most. Dave Koma, Dave-től itt a Petőfi Rádióban. Örülök neki, hogy most is minket választott el a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható. Nagy szeretettel köszöntünk, hogyha ma ünnepelsz, és természetesen az üzenet átadásra megvan a lehetőség. 06 30 30 33 80. Számítottam rád.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, kúsz a

Árontól hallottad a Postmodern Gospel elnevezésű felvételt itt a Petőfi Rádióban, és hát a Lecsónak úgy tűnik, hogy itt van a szezonja, ugyanis több helyen is Lecsó Fesztivált tartanak ezen a hétvégén. Többek között Szentesen is ezzel a programmal lehet találkozni, illetve Gyömrőre is érdemes lehet ezért ellátogatni, és hát a zenéről is gondoskodnak. Utóbbi helyszínen például ott lesz a Happy Gang, vagy épp Hen, de Tolvaj Dani, az Irigy Hónaj Mirigy, valamint ezen felül még MC Haverrel és a Teknővel is lehet majd találkozni. Nálunk pedig most egy nagyon különleges felvétel Sebestyi Márta és a Deep Forest közösségében. Ez nem más, mint a Márta Song, itt a Petőfi Rádió.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Igazán magyarok. Egyedül vagy bandával. Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
1: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: You and I. You understand? Okay, let's go! Szóval mi és pontosabban te is én töltjük együtt ezt a gyönyörű éjszakát. Hajnal 4 óra van és nem őrültem meg, csak a következő dal címe ez lesz, hogy You and I. Gyere, hangosíts és tarts velünk!
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró.

Kellemes hajnalt, egy kicsit segítek az étvágy meghozásában, ugyanis beszéltünk már az előző órában Lecsó Fesztiválról, de lesz vadpörkölt és borfesztivál is, ez utóbbi Zalaegerszegen most ezen a hétvégén. Jó szórakozást, hogyha oda megy.

Töltöttük időnket most Zsédával és Bari Lacival az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban. Helyával folytatjuk, azaz Héja Norbert érkezik hozzánk, ami az ő szóló projektje a hip-hoptól a poppon és a country blues soul zenéken át a dalszerzői gitárzenei keveri a stílusokat. Első, ez a város túl szép ahhoz, hogy ne éljek benne című albuma pedig Budapestről és az itt töltött éveiről szól. Most egy nagyon kellemes dal, hanem minden itt a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, kellemes ébredezést, madárcsicsergőset, meg minden egyebet, amelyet ilyenkor mondhatunk. Hajnal 5 óra van, a mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és a következő 60 percben még mi mutatjuk meg, hogy milyen a hazai zenekrémje. Hás Barna mindjárt, de most Borbély Richard és a nagyapám.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: szörnyű.
1: Ez volt a Felnőttnek lenni című dal. Hárs Barnától itt a Petőfi Rádióban. Köszönjük, hogy velünk vagy, jó reggelt kívánunk. Kökény Dani lesz a következő társad. Idei felvétel a Sose feledd is nagyot ment, de egy újabbról is beszélgettünk már itt a Petőfi Rádióban, a Nyár voltál címűről. Erről többet megtudhatsz a Petőfi Rádió SoundCloud vagy Spotify oldalán található Nemzeti Dal című műsorunkból, amelyben nemrégiben Dani vendégeskedett.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Egy nagyon fontos üzenettel folytatjuk a Binét My Skin után a Petőfi Rádióban. Mova érkezik, aki azt mondja, hogy felnőttként is lehetünk gyermekek. Erről szól az Összezár című felvétele. Az újrakezdésről, az önelfogadásról és a határok ledöntéséről. Ebben a szerzeményben retro balatoni hangulatot idéz a klip ráadásul, amely Mova megújult arculatának első állomása volt, és azóta vitte tovább ezt a bicajt, és mi pedig nagyon szeretjük ezt a dalt.

0: És milyen jó, hogyha együtt vagyunk itt a Petőfi Rádióban. Szerelmeskedni nem kell, de hallgatózni annál is inkább érdemes. Korcsok Laurával lehet tölteni a következő órákat. Vele is jó rádiózást kívánok. Kenész Kolost hallotta. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
3: A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között a 84-es és a 73-as kilométernél sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. Sportverseny miatt reggel 6 és este 6 óra között lezárták a 710-es főutat, kerülni a 71-es főúton lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Olyan digitális államot szeretne kiépíteni a kormány, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon használják az emberek, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán jelentős előrelépésnek nevezte, hogy már van a területtel foglalkozó minisztérium. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az elkövetkező években a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, és ezért is fontos, hogyan és kik használják ezeket a rendszereket. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Veszélyes oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furtkutak vizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A magzatkárosító szennyezés az ivóvízellátást nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik csővezetéken. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Ma tartják az idei retro víradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A lehető legszebb reggelt kívánom neked! Szeptember első szombatját indítjuk együtt reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Itt az Éles Stílus magazinban nem sokára Szentpéteri Eszter lesz a vendégem. A jótékonyságról fogunk beszélgetni, maradj itt velünk!
1: Itt egy újabb óra!

0: a szánkból, hogy soha ne tedd.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: Ma ünnepeljük a jótékonyság világnapját, és ebből az alkalomból egy nagyon különleges rendezvényről fogunk beszélgetni többek között, ugyanis szeptember 11-én jótékonysági gálát rendeznek a Lovas Színházban, a Nemzeti Lovas Színházban, az Osztályvigyász címmel. Egy este, amit a barátság, a zene és a színház, és többek között az összefogás hívott életre, Dorogi Barbara gyógyulásának támogatására. Igazából ez a történet túlmutat azon, hogy két barát segíteni szeretne egy harmadik barátnak. Arról is szól, hogy mit jelent ma odaállni valaki mellé, hogy néha egy telefon, egy fellépés, egy jegy, egy jó szó, vagy az, hogy egyszerűen nem fordítjuk el a fejünket, hanem segítünk másokon, ez nagyon sokat jelenthet. Ma reggel a vendégem Szentpéteri Eszter műsorvezető. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
3: Köszönöm a meghívást, Laura. Jó reggelt mindenkinek.
2: Miről is van szó itt pontosan? Szeptember 11-e Nemzeti Lovas Színház. Te is ott leszel. Mesélj egy kicsit, hogyan készültök?
3: Fú, lázasan készülünk. Hát igen, fogynak a napok, és hát ez egy olyan kezdeményezés, amiben a szívünk, lelkünk benne van, de közben pedig nagyon-nagyon sok energiát is teszünk bele, hiszen vannak olyan technikai dolgok, amivel kell foglalkozni, és kell utána járni, embereket felhívni. Barbarával nekem egy nagyon speciális barátságom van. Nagyon érdekes, mert nagyon régi, nagyon régre nyúlik vissza az egyetemi évekre, 31 éve, hogy megismertem, és aztán utána nagyon sokáig nem voltunk szoros kapcsolatban. Tudtunk egymásról, én tudtam az ő sikereiről, a közösségi médiának köszönhetően láttuk is egymást, sőt, még néha valahogy egy kicsit felületesen, de kommunikáltunk is. De amikor tavaly április közepén találkoztunk újra, akkor azóta mi nem engedjük el egymást.
2: Mert hogy formációt is alakítottatok, igen, közösen énekeltek.
3: Igen, de hogy ez nekem a legnagyobb csoda, hogy én közösen énekelek vele, mert ugye én prózai osztályba jártam a főiskolán is, és soha nem gondoltam volna, hogy én belekezdek egyszer is abba, hogy a színpadon, ha mikrofon tartok a kezemben, akkor nem beszélek bele, hanem énekelek. És tényleg Barbarának köszönhetem azt, hogy hiszek saját magamban, és hogy megtaláltam ebben a tevékenységben az utamat, az örömömet, a sikeremet. És nagyon sokat kell még tanulnom, hiszen jó pár évet kell úgymond behozni, de tavaly áprilisban nagyon intenzíven elkezdtünk foglalkozni az énekléssel. Egyébként nem azért, hogy formációt alakítsunk, csak tényleg, mint tanítvány jártam hozzá, és közben úgy alakult, hogy valahogy rajta is azt éreztem, hogy nagyon szeretné, és nekem meg olyan öröm volt, és olyan pluszt adott az életemhez, hogy nem is volt kérdés. Néha egy-egy koncerten, amikor így oldalra nézek, és így fölfogom, hogy ott állok mellette a színpadon, akkor egy ilyen kis pánik elfog, hogy Jézusom, mit csinálok én itt Dorogi Barbara mellett, a hang mellett, mert nekem így volt meg az egyetemről. Tehát én először a hangját hallottam, nem tudtam, hogy ki az, aztán kinyomoztam, aztán összebarátkoztunk. Szóval, hogy nekem ő ma a magyar női hangok csúcsa. És egyébként azon felül, hogy ő hogy használja, és milyen adottságokkal rendelkezik, hogy tudja átadni a tudást, az egyébként valami egészen hihetetlen.
2: Én is jártam Barbarához ének órákra egyébként, úgyhogy alá tudom támasztani abszolút. Konkrétan egy ilyen kis kikapcsolódás az ő óráin ott lenni. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Szentpéteri Eszter, műsorvezető, itt az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus, életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a jótékonyság, és azon belül is egy program, egy esemény, ami szeptember 11-én lesz a Nemzeti Lovas Színházban Dorogi Barbara gyógyulásának támogatásáért. A vendégem pedig Szentpéteri Eszter műsorvezető. Ott tartottunk, hogy te is jártál énekórákra Barbarához, és onnan alakult a ti formációtok, hogy elkezdtetek közösen énekelni.
2: Úgy soha nem tanított senki. Olyan örömöt soha nem tudtam felfedezni az éneklésben, ahogy Barbarával énekelek. Úgyhogy amikor május végén megtudtuk ezt a diagnózist, akkor az ő betegségét, akkor hát persze, hogy fölmerült az is bennünk, hogy te jó Isten, elindult valami, egy jó kis karrier építése együtt, és akkor ezt nem akarjuk adni. Tehát ugyanúgy abban gondolkozunk, hogy vissza fogunk térni, vagy talán el se távolodunk ettől a pályától, de a legfontosabb most az, hogy ő minél hamarabb és teljesen meggyógyuljon, mert hát sajnos nem egy megfázásról kapott ő diagnózist, derültékből villámcsapásként érintett mind a kettőnket, hogy egy ilyen súlyos betegséggel küzd. Nem sok előjele és tünete volt. Annyi tünet volt egyébként, ami ugye speciálisan az ő betegségéből neki a primér elsődleges daganat, egy vastagbél daganat volt, amit már megoperáltak. De ugye ez okozott egy belső vérzést, és ennek volt a legtöbb tünete. A gyengeség, a fáradtság, és emiatt hála jó Istennek elment orvoshoz. És haladunk a felépülésében, de hát magát a gálát is azért szerveztük, mert azért novemberig rá hihetetlen sok kezelés vár. Úgyhogy ott vagyok mellette, segítek mindenben.
1: Mert hogy ő színész, énekes tanár.
2: Színész, énekes tehát, tanár. Hogy ezt így igen, igen.
1: És közben nem nagyon tudja.
2: Hát nem tud dolgozni, tehát nehéz helyzetbe is tud ilyenkor egy ember kerülni. A kemoterápiás kezelések, amik elkezdődtek ugye jó 6 héttel a műtét után, hát azok igazából maga a kezelés sem egyszerű, de amikor utána következő 5 nap, azt mi úgy szoktuk hívni, hogy kuka. Tehát tényleg. Tehát ott azért a válogatott, a rosszul létnek a válogatott formái jelentkeznek, és pont úgy fogalmazta meg ma Barbara, hogy ha csak azt tudja mondani, hogy igen, akkor már örülök. Mert akkor fel, amit beszélt. De hogy tényleg annyira gyenge, és annyira nincs elkeseredve, egyszerűen azt látom, hogy borzalmas az émeigés, amikor az ember semmit nem kíván, még egy korty vizet sem. Aztán ez tart 5 napig, és akkor szépen javul, de hát utána meg eltelik 3-4 hét, és akkor jön a következő kezelés. És ez novemberig így lesz. Úgyhogy én ezt így végig gondoltam, és azt mondtam, hogy jó, hogy itt vagyok melletted, de én azt gondolom, hogy most kellene neked egy olyan segítség, hogy egyrészt a művésztársadalom egy picit álljon lelkileg is Barbara mellé, másrészt pedig, ha anyagilag tudjuk könnyíteni ezt az időszakot egy összefogással, akkor tegyük meg. És akkor én kigondoltam ezt, hogy meg kéne szervezni egy jótékonysági gálát. Hát persze, nagy tapasztalatom van benne, semmi, de én olyan vagyok, hogy ha én kigondolok valamit, akkor ezt megcsinálom. És akkor elkezdtem.
1: Jó, haladsz.
2: Elindultam az úton. Első körben egy rendezvényszervező barátnőmmel beszélgettem erről, és ő adott ötletet arra, hogy meg kell találnom a megfelelő embert magam mellé. És akkor beugrott Pintér Tibor, Tenya, és hát pont mondtam Barbarának, hogy én olyan hálás vagyok az életnek, a Jóistennek, azért, hogy például Tenyát, akit szintén felületesen ismertem, hiszen őt is az egyetemről ismerem, a tévébe összefutottunk párszor, hogy megismertem végre, hogy most már tudom, hogy ki ő. És nem azért, mert persze jól esett, hogy azonnal az ügy mellé állt, de hogy milyen energiái vannak, hogy mennyire, milyen teljes mellszélességgel szervezi, csinálja. Pontosan olyan egyébként, mint én. Én nem szót, azt, hogy majd, azt, hogy jó, na ettől nem. Hát, én ettől a falra mászom. Csináljuk. És annyira jó, amikor ilyen emberek összefognak, és még melléjük állnak.
1: Nagyon sokan mellétek álltak.
2: Nagyon, és egyre többen, és tényleg olyan nevek,
1: akik nagyon elfoglaltak, és szinte mindenki ismeri őket. Például Kús Réka, Jan Zakata, és még sorolhatnánk, nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Szentpéteri Eszter, műsorvezető itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban. Ez.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szentpéteri Eszterrel, műsorvezetővel itt az Éles Stílus magazinban. Ma ünnepeljük a jótékonyság világnapját, és ebből az alkalomból a szeptember 11-e jótékonysági gáláról beszélgetünk Eszterrel. Nem egy könnyű téma, de annál fontosabb. Tarts velünk a továbbiakban is, most a hírpercek következnek, utána pedig ezzel a dallal folytatjuk.
1: Oda vigyen el a szél.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Felhős, de meleg idő lesz. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Ma lesz a retrovéradás.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Árokba hajtott egy autó Nagykanizsa a keleti határában a 7-es főúton a 203-as kilométernél. A helyszínelés idejére a félútpályát lezárták. Sportverseny miatt reggel 6 és este 6 óra között lezárták a 710-es főútat. Kerülni a 71-es főúton lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályokon. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Kátai Német Vilmos miniszter közösségi oldalán bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: Megvizsgálja a büntető eljárások elhúzódásának okait a kormány. A szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely érdemben rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most is megvannak azok a jogintézmények, amelyek nyomán gyorsulhatnak az érintett ügyek. Bartkó Róbert a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő jogintézmények alkalmazási körét bővíteni.
4: Az új eljárási törvény bevezette az egyesség jogintézményét. Ez arról szól, hogy már a nyomozás során a terhelt és a védő az ügyészséggel meg tud egyezni a büntetőjogi jogkövetkezmények tekintetében, és amennyiben ez törvényes, ez az egyesség, akkor a bíróság rögtön egy előkészítő ülésen ezt jóvá hagyja, és be is tud fejeződni az eljárást, anélkül, hogy érdemben tárgyaltuk volna az ügyet. Viszont ennek az egyességnek jelenleg az alkalmazási köre nagyon beszűkíti a védelem lehetőségét. Nincs lehetőség a gyanúsításban foglalt tények vitatására, és nincs lehetőség a bűncselekmény minősítésében sem tárgyalni. Hogyha a jogalkotó gyorsítani akarja a büntető eljárásokat, akkor ezeknek a jogintézményeknek a büragondolásával erre van mód.
0: A Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba befektetett pénzről beszélt a jegybank volt elnöke egy internetre feltöltött videóban. Matolcsi György úgy fogalmazott, az alapítványi vagyon soha nem veszítette el közpénz jellegét és áll elébe minden vizsgálatnak. A volt jegybank elnök szerint tévesen tulajdonítják neki azt a kijelentést, hogy az alapítványok által kezelt összeg már nem minősül közvagyonnak. Hangsúlyozta, nem csak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés működését is ellenőrizni kell.
5: Hol származhat ez a mondat? Tehát nem a Magyar Nemzeti Banktól, nem a Magyar Nemzeti Bank elnökétől. Két forrást találtunk, az egyik egy MNB alapítványain képviselő jogász érvelt így, helytelenül, a másik pedig egy törvényjavaslatból. Abból nem lett törvény, minden közpénzt így az MNB alapítványában lévő pénzt is alapos vizsgálat alá kell venni. Nem csupán a korábbi jegybanki vezetést kell vizsgálni, hanem a mostani jegybanki vezetést is. A magam részéről állok elébe az összes ilyen vizsgálatnak.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Átfogó és teljes felülvizsgálatot rendelt el a kormány, hogy kiderüljön, milyen mulasztások vezettek a Paksi atomerőműnél a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzethez. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a gazdasági és energetikai miniszternek több másik tárcavezető bevonásával szeptember 11-éig kell elkészítenie a jelentést. A részletes elemzésen alapuló beszámoló bemutatja majd a kritikus üzemeltetési helyzethez vezető körülményeket és az esetleges mulasztásokat. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egy sávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter tegnap közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek.
6: Ehhez rendezni kell azokat a kérdéseket, amelyekben szakmai vita lehet, egy beruházásnál merre forduljon a villamos, mindig ezerféle érdeket, meg szakmai szempontot egyeztetni kell, de ha van egy közös asztal, és ott döntésre jutunk még hozzá, konszenzusos döntésre, és akkor utána egyfajta gyorsítósávot tud a jó szabályalkotás adni ezeknek a projekteknek. Ez azért is nagyon fontos, mert az európai uniós pénzek hazautalatra egy óriási politikai teljesítmény, de a helyes elköltése meg egy sokkal nehezebb, szisztematikusabb munkát jelent.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Ma rendezi meg hagyományos retro véradását az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Országszerte 32 településen adhatnak vért az önkéntesek, akiket sörrel, virslivel és különböző tárgyi ajándékokkal várnak a szervezők. Tordai Attila, az OVS főigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a donorok szerepe azért is nagyon fontos, mert a vért semmilyen mesterséges szerrel vagy anyaggal nem lehet pótolni, csak önkéntes adományozással érhető el.
7: Ezzel az önkéntes energia befektetéssel, amit a donorok ennek a rendszernek felajánlanak, ezzel a betegeknek a javulását segítik elő, ezzel segítik az egészségügyi rendszernek a működését. A másik motiváció a saját egészségnek a javítása, megőrzése, ezzel a folyamattal, hogyha valaki ugye átmegy ezen a szűrőrendszeren, azért az mindenképp egy egészségtanúsítvány.
0: A véradás feltételeiről és a helyszínekről a Vörös Kereszt, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
3: Petőfi Rádió. Sport.
8: Vasas sikere labdarúgó NB1-ben. Vereséggel kezdett női válogatottunk a női kosárlabda világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok. A Vasas nyerte a labdarúgó NB1-es bajnokság 7. fordulójának nyitó mérkőzését. Az újonc angyalföldiek 3-2-re győzték le a Nyíregyházát. A találkozón a vendégek szereztek vezetést, de a Vasas fordított, és Kovács Réti 73. percben szerzett találatával végül megszerezte a 3 pontot. Az angyalföldiek harmadik sikerükkel feljöttek a második helyre, míg a nyírségiek immár 3 kör óta nyeretlenek. Az angol Premier League harmadik fordulójának pénteki játéknapján a Liverpool 2-0-ra nyert az újonc Ipswich otthonában Isaac duplájával. A Liverpool magyar játékosai Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszották a mérkőzést. Női kosárlabda válogatottunk nagy arányú 99-53-as vereséggel kezdett a franciák ellen a berlini világbajnokság első csoport mérkőzésén, amelyeiknek ezúttal nem volt esélyük az olimpiai ezüstérmes riválissal szemben. Völgyi Péter együttese szombaton 14 óra 15 perctől folytatja VB szereplését.

0: méteres síkfutó versenyén. A magyar sprinter 44,66 század másodperces idővel teljesítette az egykörös távot. Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzésen George Russell teljesített a legjobban, mögötte Leclerc és Antonelli végzett. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Szentpéteri Eszter műsorvezető. A jótékonyságról beszélgetünk, és egy eseményről, ami szeptember 11-én lesz a Nemzeti Lovas Színházban, Dorogi Barbara gyógyulásának támogatásáért. Eszter mesélte, hogy az ő fejéből pattant ki a jótékonysági gála szervezése, azonban gyakorlatod még nem volt, Eszter. Hogyan fogtál neki, vagy kik voltak az első fellépők, akik csatlakoztak hozzátok?
2: Az indulásnál ugye ott volt Janza Kata, Papa Dimitriu Atina, Buch Tibi. Az osztályból, ugye abból a színetár osztályból, amiben járt Barbara és járt a Tenya, abból aki ráér, ott lesz. Kós Réka, Tunyogi Bernadett. De aztán jöttek a barátok. Fehér Adri, Jónás Andi. Barbara ugye azért elég sokszor, sok helyen dolgozott. És azok, akikkel együtt dolgozott, azok közül tényleg, aki szeptember 11-én ráér, ő ott lesz a Nemzeti Lovas Színház porondján és színpadán.
1: Vagy lován,
2: igen. Hát aztán vannak a mostani időszakból az ismerősök. Vadker Tími, ő például egy friss ismerettség, mert jó pár koncertjükön részt vettünk nézőként, és jönnek ők is, tehát, hogy nem volt kérdés azoknak az embereknek, akik szeptember 11-én ráérnek, nem volt kérdés, hogy részt vesznek-e ezen a rendezvényen.
1: Nagyon nagy ereje van az összefogásotoknak, az biztos.
2: Nagyon.
1: Meg egyébként magának a jótékonyságnak, hogy a jótékonyság mire képes, vagy mennyi emberhez tud eljutni, és milyen összetartó ereje van, ha csak azt nézzük, hogy olyan emberek találkoznak, olyan művészek találkoznak egy alkalmon, akik a való életben nem biztos, hogy sőt, biztos, hogy nem futnának össze, főleg az egész osztály, és újra találkozhatnak, és még egy nemes célt is szolgálnak.
2: Igen. Ugye az, hogy valaki énekel, és akkor vagy lovas produkció lesz mögötte, vagy táncos produkció. Tehát vannak olyan művészek, akiknek vannak közös produkcióik, és szoktak együtt dolgozni, de szerintem van olyan művész, aki még nem dolgozott a másikkal. Úgyhogy ezek azért így jó dolgok, jó találkozások. És ami nekem egy másik ilyen hihetetlen beszélgetés volt, az a színetár Dóri, akit ugye ismer mindenki, de én például még soha nem találkoztam úgy vele, hogy leültem volna vele beszélgetni. És amikor először beszélgettünk, akkor fél órát beszélgettünk úgy, mintha nagyon régóta ismernénk egymást. Szóval, hogy én azt érzem, hogy ez a gála arra ad lehetőséget, hogy egy picit megálljunk, egy picit kinyissa a mi lelkünket is, és én nagyon bízom benne, hogy a közönség, aki eljön, és akik szeretnének részt venni ebbe a jótékonysági tevékenységbe, emellett, hogy ez megtörténik, emellett egy hihetetlen élménnyel a szívükben távoznak. Tehát nekünk azért ez is nagyon fontos cél, hogy művészileg egy gyönyörű este legyen. És hogy Barbara, én remélem, hogy az egészségi állapota fogja engedni, mint egy királynő, hogy ott tudjon, és ezt most a szó jó értelmében kell érteni, de hogy ez az este neki szól. Érte szól? Hát így. Na hát ezt kell majd, a könnyeket kell elrejteni, mert...
1: Nem biztos, hogy el kell rejteni.
2: Hát, az a baj, hogy befolyásolja a hangot, a beszédhangot is, az énekhangot meg különösen, úgyhogy ilyenkor mindig nagyon dühös vagyok magamra, mert egyébként megszerettem a hangomat, mert nem szerettem mindig, de pontosan tudom, hogy az, hogyha én meghatódom, az nem teszi jót a hangomnak, úgyhogy...
1: Az emberek lelkének sokszor jót tesz, meg a saját lelkednek is.
2: Igen, és nagyon nehéz
1: ilyen ez a jótékonyság.
2: Beszélni erről egyébként, tényleg nehéz.
1: De köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem.
2: Én nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit szeptember 11-én a Kincsen Parkba, este 7 órakor pénteken.
1: A jótékonyság jegyében.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen. A vendégem ma reggel Szentpéteri Eszter műsorvezető volt itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: szerint. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára kezdődik a csukás meseóra. Én szívem szerint mindenkinek kötelezővé tenném a napi meseadagot, meseolvasást, mesehallgatást, mert nagyon jót tesz a lelkünknek. Egy kis más világba elrepít bennünket, elvarázsol. Úgyhogy most tessék kötelező szinten hallgatni a meséket, zenéket, mondókákat, nyelvtörőket, amik most következnek. Utána pedig egy érdekes beszélgetést hallhatsz, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban. Mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal, meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány. Magyar film is esélyes a Vukovári Filmfesztivál fődíjára.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Kamion és autó karambolozott az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a 17-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, 3 kilométeres a dugó. Árokba hajtott egy autó Nagykanizsa keleti határában, a 7-es főúton a 203-as kilométernél. A helyszínelés idejére a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon, fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A kormány a csődeljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct és a ZVK Development cégek csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Ez a kabinet válaszlépése arra, hogy a vállalatok csődvédelmet kértek maguk ellen. Magyar Péter hozzátette, a kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a vesztességet az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Béketervel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff nem elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be Oroszországnak és Ukrajnának. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. A határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Az ENSZ határozat jogilag nem kötelező a tagállamokra. Ma este adják át a 20. Vukovári Filmfesztivál fődíját, amelyért magyar film is versenyben van. A dunamenti országokra fókuszáló sereg szemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes Barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
2: A hírek után.
3: És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Én nagyon szeretem.
3: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
5: Szerbusztok, gyerekek! Nyerges Attila vagyok, és ma én mesélek nektek. Mester Györgyi, a piros bicikli. A piros bicikli a falnak támaszkodva áldogált. Várta gazdáját, a kisiskolás Gergőt, hogy minél előbb útra kelhessenek, és a szokásos délutáni kerékpáros túrájokat megkezdjék. A bicikli unatkozott. Június eleje volt, ugyan nem tudta, de érezte, nem sokára véget ér a tanítás. Kezdődik a nyári iskolai szünet. Ennek a gondolata örömmel töltötte el, hiszen akkor egyre több időt tölthet a gazdájával, és hosszabban lehetnek úton. A nyár elejé szokatlanul nagy hőség elbágyasztotta. Jobban neki kellett támaszkodni a ház falának, nehogy eldőljön. A biztos támaszték ellenére egyszer csak megszédült. A nagy melegtől lehetett. Ekkor, kicsit már homályosan, azt látta, nyílik a nagykapu, és betolott az udvarra egy autó. A társasházi szomszédjuk volt Dezső bácsi. Az öreg úr leállította az autót, kiszállt, majd sebes léptekkel eltűnt a lépcsőház irányába. Még nem volt olyan öreg, hogy feledékeny legyen, de ez esetben mégis valami hasonló történhetett, mivel talán a nagy meleg hatására a nagykaput nem csukta be. A nyitva álló bejárat a kis bicikliben a szabadság lehetőségének érzetét keltette. Egyelőre azonban csak vágyakozva bámészkodott kifelé az utcára. Ekkor váratlanul 2-3 kerékpárt látott elsuhadni a kapujuk előtt. A bringák nagyon gyorsak mentek, szinte repültek. Látta őket egy pillanatra, majd a következő percben hús, már ott sem voltak. Csak meregette a szemét, amikor újabb kerékpárok tűntek fel a kapu előtt, s tovább is száguldottak az úttesten. Hát ennek felesett réfa, gondolta a kis bicikli. Ez olyan, mintha versenyeznének egymással, ki ér előbb a célba. Ebbe a versengésbe akár én is beszállhatnék. Én is vagyok olyan gyors, mint akármelyik másik kerékpár. Gergő mindig jól karban tart. Ha bármi meghibásodás jelentkezik, azonnal kijavítatja, általában apukával. A lényeg az, hogy én is nagy dolgokra vagyok képes, erősítette meg magában az elhatározást a kis kétkerekű. Aztán gondolt egy nagyot és merészet, és elszántan kigördült a kapun túlra. Az úttesten csak gurult, gurult, egyre fokozódó gyorsasággal, míg nem utolérte a korábban látott kerékpárokat. Egy alkalommal azonban hátranézve észrevette, további kerékpárok tűntek föl mögötte, mintha őt üldözték volna. Egyből nagyobb sebességre kapcsolt, nehogy utolérjék. Ahogy távolodott az otthontól, fokról fogra bátrabb lett. Már egy hihetetlen cél lebegett a szeme előtt, meg kell nyerni ezt a gyorsasági versenyt. Meg kell mutatni országvilág előtt, hogy habár ő csak egy kicsi kerékpár, mégis nagy dolgokra képes. És lásd csodát! Váratlanul egy meredek lejtő alján emberek sokaságát pillantotta meg az út két oldalán. Tulajdonképpen nem ért rá nézelődni, mert közben belefutott egy piros szallagba, és ketté szakította azt. Úgy tűnik célba ért, ráadásul elsőként. A tömeg megéjenezte, ami őt nem kis büszkeséggel töltötte el. Ha ez Gergő megtudja, gondolta, biztosan megdicsér majd. Amikor feleszmélt, a fal mellett találta magát a földön. Pedig nem szokott eldőlni, hiszen kisgazdája mindig biztonságosan állította le. Ekkor megpillantotta Gergőt, aki sebes léptekkel közeledett a busz megálló felől, majd egyenesen odament hozzá, talpra állította és szeretettel megsimogatta. Gyorsan megebédelek, aztán indulhatunk, mondta a kisfiú. Biztosan átforrósodtak a kerekeid, talán le is eresztettek, azért dőltél el, tette hozzá. Olyan elaléltnak látszol. Valószínűleg el is szunnyadtál. Lehet, hogy közben valami szépet álmodtál? Hamarosan visszajövök, addig is áttollak az árnyékba a diófa alá. Indulás előtt majd ellenőrzöm a kerekeidet is, mert csak akkor biztonságos kimenni a forgalomba, ha a te műszaki állapotod rendben van. Na, kicsit még álmodozhatsz, míg vissza nem jövök.
3: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, műsorvezető. Most egy olyan mesével készültem, ami az ételekről szól, legalábbis azokról az ételekről, amelyeket nem biztos, hogy szeretünk, lehet, hogy meg sem merünk kóstolni. Hát nekem ilyen volt a finom főzelék, amit egyáltalán nem szerettem, megkóstoltam, de akkor sem ízlett, és tulajdonképpen azóta sem szerettem meg. Viszont a legnagyobb kedvencem az természetesen a tejbegríz volt kakaóval. Hát hallgassátok meg szeretettel a következő történetet. Vadadi Adrien, leszel a barátom? Nem szeretem. Minden gyereknek megvan a maga rigolyája. Dani azt szereti, ha szorosra van bekötve a cipője. Zsófi azt, ha a sorban mindig ő az első. Györgyi csak a kengurujával szeret aludni, és ha véletlenül otthon felejti, az anyukájának haza kell szaladnia érte, mert különben egész nap nyafog miatta. De a legtöbb vacakolás mégis az evés körül van. Senki nem szereti megenni a kenyérhéját, ha pedig olyan étel kerül az asztalra, amit nem ismernek, hozzá se érnek, az orrukat facsargatják. És amióta Lea kijelentette, hogy a tojáslevesben, amit addig megevett, bogarak vannak, a gyerekek meg sem kóstolják. Az óvónéni hiába mondja, hogy a kenyérhéjától erősödnek a fogak, hogy mindent először meg kell kóstolni, és csak azután mondjuk rá, hogy nem szeretem, a tojáslevesben pedig nem bogarak, hanem köménymag van. Bezzeg a tejbegríz az utolsó cseppig, a vajas kenyér, persze a héja kivételével, az utolsó morzsáig elfogy. A dadus néni mindig morog, amikor a gyerekek kiszaladgálnak a konyhába, hogy ők a kőrözöttes vagy a szilvalekváros kenyeret nem szeretik, legyen szíves kenjen nekik vajasat. Nem lehet csak vajas kenyéren élni, úgy nem szeretem, hogy folyton válogattok. Mondja, de mivel azt sem szereti, ha a gyerekek éhesek maradnak, már vajazza is a következő adagot. Egyedül Peti étvágyával nincs baj. Ő mindent megeszik, amit eléraknak. Csak hát Peti érzékeny a tojásra, nem azt teszi, amit a többi gyerek. Nem mondhatja az óvónéni, hogy nézzétek Petit, ő ezt is, meg azt is megette. Mert a gyerekek úgy is azt válaszolnák, hogy persze, hogy megette, mert az övé finom volt. Ezért valami más furfangot kellett kitalálni. Ma reggel, amikor Lea, Dorci és Maja az asztalhoz ültek, hogy a nagy babázás után igyanak egy bögre citromos teát, az óvónéni melléjük telepedett. Elvett a tálcáról egy szelet tejfölös túrós kenyeret, és késsel 6 egyforma darabkára vágta. Aztán a 6 egyforma darabkát addig rakosgatta a tányérján, amíg pont úgy nem álltak, mint a dobókocka 6-os oldalán a pöttyök. Akkor bekapott egyet, és megint áttologatta a falatokat. Most a tányéron lévő falatkák a dobókocka 5-ös oldalához hasonlítottak. A lányok szürcsölgették a forró teát, közben pedig az óvónénit figyelték. Mit csinálsz? Érdeklődött Maja. Dobókockásat játszom, felelte az óvónéni, és megint bekapott egyet a kenyérből, de hogy a négyes megmaradjon, a maradékot érintetlenül hagyta. Ha akarjátok, ti is kipróbálhatjátok, vetette oda a lányoknak csak úgy mellékesen. Maja felugrott a székéről, és a tálcához lépett. Nézegette a tejfölös túróval megkent kenyereket, először nem is tudta, melyiket válassza. Aztán kivette a legnagyobbat, leült az óvónéni mellé, és oda nyújtotta a tányérját. Légy szív, vágd fel nekem is! Inkább odaadom a kést, te is fel tudod vágni, csak arra ügyelj, hogy a végén 6 darabkád legyen, válaszolta az óvónéni. Maja fűrészelni kezdte a késsel a kenyeret. A tejfölös túró folyton az ujjára ragadt, de nem törődött vele, gyorsan lenyalta és már szeletelt is tovább. Nem sok idő kellett, hogy a többiek is köréjük gyűjjenek. Amíg Maja a késsel vesződött, ők mögött álltak és szurkoltak. Aztán, amikor majszolta a falatokat, vele együtt számoltak, és amikor már bekapta az egyest is, szaladtak a tárcához, hogy ki ne maradjanak a dobókockás játékból. Csak Lea ült még mindig a teája felett, előtte még nem volt tányér. Te nem próbálod ki a dobókockás játékot? Kérdezte tőle az óvónéni. Lea fintorogva nézett a kenyérre, aztán rámutatott. Mi ez rajta? Ez? Húzta fel a szemöldökét az óvónéni. Ez macska farkapástétom, válaszolta. Lea nagyot nevetett, aztán ő is vett egyet, de amikor az ujjára ragadta tejfölös túró és megnyalta a nyelve hegyével, határozottan kijelentette, hogy ő ezt nem szereti. És kiszaladt a Dadus nénihez vajas kenyérért.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egy fejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap?
3: Na mondd, mi történt?
2: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom. Az óvónéni is meghallotta.
3: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
2: Ez meg mit jelent?
3: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
2: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
3: Úgy bizony. Az őszintesség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi meserádió egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Ti tudtok már biciklizni? Igen, nagyon ügyesek vagytok, és emlékeztek arra, amikor megkaptátok ezt a bizonyos kétkerekűt, vagy akár háromkerekűt, és először fölpattantatok rá? Én tisztán emlékszem a saját bicikli szerzésemre, és arra is emlékszem, hogy a kisgyermekeim hogyan tanultak biciklizni. Ha becsukom a szemem, még most is látom őket, ahogy vidáman és mosolyogva felpattannak a bicikli nyergére, és már szállnak is a széllel. Most egy ilyen mesét hoztam nektek, Sztelek Csillár története, Döme biciklizni tanul. Na, hallgassuk, hogy Döme hogy birkózik meg mindezzel. Majd én oda vezetlek, mondta Bence lelkesen. Döme 6 éves születésnapjára egy gyönyörű kétkerekű kerékpárt kapott. Persze meg kellett dolgozni érte. Bekötött szemmel ki kellett találnia, mi lehet az ajándék. Hurrá! Kiabálta, mikor rájött, és lekapta a szeméről a sálat. Ez gyönyörű! Örvendezett, és már szállt is fel a biciklire. Apa erősen tartotta a jobbra-balra dülöngélő járművet, és körbe vezette a lakásban. Együtt örültek Döme örömének. Hogy nézek ki? Kérdezte Döme, amikor felvette a gyönyörű új bukós isakot és a térdvédőket. Nagyon jól áll, állapította meg apa. Én is kész lettem, indulhatunk. Apa hozzáerősített egy botot Döme bicikliéhez, hogy gyakorlás közben meg tudja tartani oldalra dőlés ellen. Hú, ez írtó jó! Kiabált Döme, miközben taposta a pedált. Apáról 5 perc múlva ömlött a veríték. A következő nap már nagyon jól ment a biciklizés. Apa néha-néha a botot is elengedte. Ne fogjad! Hajtogatta Döme szünet nélkül. Már csak az elindulásnál és a megállásnál kellett a segítség. Lassíts, Döme! Lemaradtam! Döme egy pillanatra hátra akart nézni, de megbillent. Auff! A bicikli az úttest szélének ütközött. Döme tenyere lehorzsolódott. Gyorsan bementek a sebet lefertőtleníteni. Döme sírt, nagyon fájlalta a kezét. Többet nem biciklizek, jelentette ki elkeseredetten. Mindjárt bekötöm, és akkor nem fog ennyire fájni, puszilta meg anya. Tudod, így van ez, ha meg akarunk tanulni valamit, akkor az sokat kell gyakorolni, és néha az eséseket és kudarcokat is el kell viselni. De meglátod, holnap már jobban fog menni. Ne sírj, vigasztalta Anna is. Másnap nem fájt már Döme tenyere, és a kedve is visszatért. Persze az esés miatt egy kicsit félősebb és óvatosabb lett. Ne engedj el, apa! Most e féléket ismételgetett. Ahogy azonban kezdett egyre jobban menni az elindulás egyedül, az önbizalma is megerősödött. Már nincs is szükséged, dicsérte apa. Pénteken, néhány ismétlő futam után, apa és Döme úgy döntöttek, elérkezett a bemutató ideje. Anyáék, a nézőközönség, a járda szélén sorakoztak fel. Figyelem! Kiabált Döme, és mint egy győztes hadvezér, úgy hajtott el előttük az úttesten. Óriási taps kísérte, a nézők le voltak nyűgözve. Hadd menjek én is, kérte Bence. Apa a kicsiket is elvitte egy körre, bár a lábuk a pedálhoz még nem ért le. Még egy hetet gyakorolt Döme egyedül. A következő hétvégén felcsatolta mindenki a bukós isakját, és a közeli erdőbe indultak. Úgy örülök a biciklimnek, mondta Döme az egyik pihenő alkalmával. Én meg annak örülök, felelte apa komolyan, hogy ilyen kitartással és elszántsággal megtanultad használni. Az emelkedőktől kicsit elfáradva, de mégis nagyon vidáman értek haza.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A ma reggeli vendégem Radványi Dorottya műsorvezető. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Szia, sziasztok! Nagyon örülök én is a korai időpont ellenére.
0: Azonban talán nem olyan korai neked ez az időpont, hiszen van egy unokád, aki szerintem még annak ellenére, hogy 5,5 éves múlt, talán korán kelő.
1: 5,5-kor kell.
0: Ajajaj.
1: Általában. Akkor jó, hogyha már 6 után mondhatjuk el ezt.
0: Azt a mindenit, hát igen, az elég korai. A mesék világa azonban ugyanúgy nem áll messze tőle. Te is sokszor olvastál a Csukás Mese Rádióban. Mit adott neked ez az élmény? Gondolom azért otthon is gyakorlod ezt a meseolvasást.
1: Maga az unoka születése, létezése, arra gondolsz? Vagy egyáltalán a meseolvasás? Mert az unoka születése, ez hihetetlen felemelő és egy egész különleges kapcsolat, nyilvánvaló. És én egész pici korától kezdve folyton valamit mondtam neki, sőt a Máté fiam is különböző vicces történeteket adott elő még a pelusozás ideje alatt neki, tehát ő állandóan valamilyen történetet hallgathatott tőlünk. Akkor én írtam is neki egy kis mesekönyvet, és abban Disz és Mányé főszereplésével, mert ő így hívott engem és saját magát, ő volt Mányé, mint Móricz, és Dórinak hív, és Disz és Mányé főszereplésével született meg a mesekönyv, a fiam illusztrálta, sok fejezetből áll, de aztán egyszer csak kinőtte. Azokban a történetekben ugye mi ketten szerepeltünk, és az épp szeretett állatfigurái, vagy az általa ismert mesefigurák, ugye szintén, amit könyvekből ismert, de hát most már kiöregedett ebből, tehát most már teljesen más építő játékok és egyéb ehhez csatlakoztatható mesék, amiket a tévében is néz, ami persze tilos. Jön hozzám Móricz, fiam azt mondja, mama, nem nézhet mesét. Jó esetben. Mama, 20 perc mese. De olvasni meg szabad. Tehát olvasás az a végtelenség.
0: Helyes egyébként. Jó szabály.
1: Jó szabály.
0: Azt említetted, hogy nagyon szoros a kötelék közöttetek, és hogy nagyon új, meg jó élmény nagymamának lenni, de vajon egy nagymamának milyen szerepe van az unokák életében? Mit kell, hogy képviseljen? Legyen inkább szigorú, vagy ő legyen a megengedő?
1: Mivel mi már egy ideje ismerjük egymást, nyilván arra tippelnél, hogy a megengedő vagyok.
0: Abszolút.
1: De ez egy teljesen külön kapcsolat, külön nyelvezettel és játékokkal, mint amit a szülőkkel játszik. Tehát mi, ha kalózost játszunk, akkor, mert én akkor a maximumon vagyok, tehát akkor én nem főzök, nem dolgozom, nem csinálok mást, én akkor kalóz vagyok. És akkor beöltözünk. Régi fülklipszeim a fülében, kendő a fején, ki van festve szemceruzával. Én hasonlóképpen, kincses láda az asztal alatt. Most múmiának kell beöltöztetni, így a gyógyszeres fiókból az összes fás a köré kell tekernem, és ehhez jönnek a történetek. De nézd, hogy mi a különbség a mese és a valóság között. Mondtam, jó Móricz, ha most a múmiákkal akarsz foglalkozni, akkor elviszlek a Szépművészeti Múzeumba, ott ugye kiváló egyiptomi kiállítás, gondolkodik, másnap közli a apjával. Én azért félek a múmiáktól. Jaj. Tehát

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Radványi Dorottya műsorvezető, akiről már megtudhattuk, vagy hát én legalábbis bizton állíthatom, hogy egy szuper nagyi, akinek az unokája most már 5,5 éves múlt, és hát az ő kapcsolatukról beszélgetünk, és arról, hogy egyáltalán milyen nagymamává válni, és mi a nagymamák funkciója az unokák életében. Móricz, hogyan tekint rád, mint nagymama, vagy mint barát?
1: Ha Dórinak hív, akkor tulajdonképpen így tekint rám, hogy egész picikora óta, ugye 10 korszak után már Dóri lettem, de amikor az óvodában megyek érte, akkor azt mondjuk, hogy itt van a nagymamám. Uh-huh. Tehát, hogy megvan ez a kettőség, de egyébként teljesen Dóriként szerepelek. Sokat focizunk, megyünk ki a játszótéren a focipályára, és egyre jobb a sportokban.
0: Ha már ezt említed, azért tőled sem áll távol a sport. Hát úgy is megnéznélek, hogy fáraó múmia vagy, de úgy is, hogy egy edzésen ott vagy, hiszen hihetetlen, hogy milyen erőbírásod van, meg tűrőképességed.
1: Hát ez a sportnak is köszönhető.
0: Hihetetlen. Mit látsz rajta, hogy ő mennyit lát belőled a sportos oldaladból? Ő próbál utánozni akár így a fociban, vagy más sportban?
1: Nem, de a sportosságot, tehát az, hogy tulajdonképpen én hetente mondjuk biztos 3 edzésen részt veszek, vagy nagyon sokat gyalogolok. Most ezen a nyáron eljutottam az osztrák hegyekbe túrázni, szóval fantasztikus 2-3 ezer méteres hegyek ölelésében. Tehát, hogy ez egy alap ahhoz, hogy az unokáddal tudjál focizni, vagy rohanni. Amikor jön, levesszük a szekrény tetejéről a fitball labdámat, azt dobáljuk egymásnak, akkor lemegyünk a ház háta mögé, akkor ott legurítjuk, ráfekszik. Szóval, hogy kell az edzettség egy kisgyerekhez, főleg a fiúgyerek. Ugye, mivel fiam van, így nála már megszoktam, hogy például foci VB-k idején, ő a brazil csapatot, én a francia válogatott tagjait személyisítettem meg, és akkor neki rúgtam a gólokat, amit kivédett persze, de hogy ez a fiús anyaság vagy nagymamaság, ez így nagyon jól folytatódik, tehát én egy B-betűvel kezdődő babával, ami a reklámnak most nem helye, azzal én nem tudnék mit kezdeni.
0: Nem tudnál lányos nagymama lenni?
1: Szerintem nem. Bár rajztagozatra jártam, és nagyon jól rajzolunk a Móricza, a Máté fiam is nagyon jól rajzol, tehát ez megvan, hogy ilyen kis gyurma, meg mit tudom én, de ezeket a korszakokat mindig átlépjük, és akkor most új dolgok vannak. De hogyha a kalózjátékhoz térképet kell rajzolni, hosszú papírteket, akkor azt meg tudom csinálni a múltam miatt.
0: Így a beszélgetésünk végén. Mit látsz rajta? Szerinted már úgy be lehet határolni, hogy mi lesz belőle, ha nagy lesz?
1: Minden érdekli, és ez a lényeg, hogy mindent mutass meg neki, ami lehetőség. Tehát ő nagyon sokat dobolt, mondhatni 3 dobfelszerelése volt 3 éves koráig, de már nem érdekli a dob. De meg volt neki ez a lehetőség. Hallgatott opera lemezeket, mindenféle sportban benne van, rajzolunk, stb. Tehát, hogy engedd szabadon, hogy bármerre mehessen, és hogyha valami jó képessége van, csak addig erősítsd, amíg a számára élvezett, tehát ne legyen az, hogy most valami szuper edzések kötelezően, ami elveszi a kedvét egy életre mindentől. Tehát még nyitva van számára a világ minden pontja.
0: Egy vagány nagymamát hallottunk ma reggel, Radványi Dorottyát, műsorvezetőt. Nagyon szépen köszönöm, Dóri, a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm.

0: reggel ez a Petőfi Rádióna. Ugye, hogy jó volt a csukás mese ura, mesékkel, zenékkel, gyerektémákkal. Szerintem mindenkinek egy kicsit szüksége van rá, még a felnőtteknek is. Nem sokára folytatjuk tehát a következő zene. Kelemen kabátban ez szól majd, de csak a legfrissebb hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kick. Több, mint gondolnád.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Évvégéig marad a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. A Balkánon is terjed a nyugat-nílusi vírus.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Kamion és autó karambolozott az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a 17-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Az M7-esen Letenye felé érnél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, a 17-es kilométernél több kilométeres a dugó. Árokba hajtott egy autó Nagykanizsa keleti határában a 7-es főúton a 203-as kilométernél, a helyszínen és idejére a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhíti az illegális migrációval szembeni szabályokon, fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A kormány a csődeljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct és a ZVK Development Kft. Cégek csődeljárását, jelentette be a miniszterelnök. Ez a kabinet válaszlépése arra, hogy a vállalatok csődvédelmet kértek maguk ellen. Magyar Péter hozzátette, a kormányrendelet célja megakadályozni, hogy a tulajdonosok kimenekítsék a vagyont, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják. Miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását Alekszandr Vučić, szerb államfő, közölte. Néhány napon belül kiírja az előrehozott választásokat, és ha megkapja a kormányzó szerb haladó párt támogatását, vállalja a miniszterelnök jelöltséget. Alekszandr Vučić azt is jelezte, hogy győzelme esetén minden eddiginél kisebb kormányt alakítana. Béketervel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be Oroszországnak és Ukrajnának. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. A vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt, jó reggelt! Szeptember első szombatján reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Egészen délig kísérlek a legjobb magyar zenékkel, akár merre is tarts éppen, én úton leszek veled, mint ahogyan a kelebb.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Az Animal Cannibals-el bulisztunk így szombat reggel, itt a Petőfin Minden Magyar. Nos, hát nem is tudom, mit mondjak. Elszállt az idő, eltelt a nyár, és meg annyi élménnyel gazdagodtunk rengeteg magyar fesztivál, nem beszélve a legújabb magyar dalokról, amit egész nyáron itt játszottunk neked, és hát továbbra is játszunk. Ez a nyár szerintem fantasztikus volt, és nagyon durva belegondolni, hogy elszállt az idő, elszállt a nyár, de hogy ezt miért mondom? Mert a most következő dal címe Elszáll az idő, ez is egy újdonság. Kis Kevin és Marics Peti közös dala. Ezt játszom most neked itt a Petőfin.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: hát repülj el, rabmadár.
1: Élvezd, ezt hallottad most a Punani Masszívtól, itt a Petőfin Minden Magyar. A dal közben én rákerestem, hogy ez mikori szerzemény. 2011-es. Nem is gondoltam volna. Olyan, mint hogyha tegnap jelent volna meg. Tehát olyan gyorsan telik az idő, hogy fel sem lehet fogni. Úgyhogy szerintem ennek a dalnak a szellemiségében éljük a mindennapjainkat. Jó lehet ez nekünk mottónak, hogy élvezd, élvezzük minden pillanatát az életnek. Amit csak tudunk, tegyünk meg, ne halasszuk holnapra. Hát akkor utazzunk még egy kicsit az időben, egészen 2001-ig. Zanzibár, szólj már, ez szól a

Visszapillantó. Ezt hallottad most Molnár Tamástól és Majkától itt a Petőfin Minden Magyar. És egy kicsit visszapillantunk közösen a nyárra, méghozzá Méringer Marci koncertjeire. Akkor most megszámoltam a koncert naptárjában nyárra 21 koncert szerepelt, ami hihetetlen. Nem tudom, hogy pihent, vagy hogy élte túl ezt a nyarat. Hihetetlen mennyiségű koncertet adott, és ezek között jócskán volt olyan, ami teltházas volt. Úgyhogy jó kis nyarat zárt, én úgy gondolom, de a nyár oké, hogy lezárult, ettől függetlenül a koncertjei folytatódnak, akár a mai napon is találkozhatsz vele Kiskörösön a szüreti napokon, de majd ott lesz 11-én Tolnában a Bárka Fesztiválon is, aztán Bátaszék bornapok, ez is vár még rá. Most pedig meghallgatjuk azt a dalt, amit szerintem szinte minden koncerten hallhattál tőle, hogyha ott voltál a koncerten, hogyha nem, akkor még ma megteheted.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: A Brains dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Szeptember első szombatját ünnepeljük közösen, egészen délig kísérlek téged a legjobb magyar zenékkel. Együtt utazunk bármerre is, tartasz szépen, elkísérlek. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a No Sugar dalát játszom neked. Ez jön majd a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Évvégéig marad a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Robbanás történt egy bolíviai katonai bázison.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé vezető oldalon, Érdnél szakaszos lassulásra kell készülni. Sportverseny miatt a 710-es főutat teljes hosszában lezártak, este 6 óráig kerülni a 71-es főúton lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: December végig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon, fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Déliné Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Déliné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. A Déliné program sajtóközleményben úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes, élmény alapú tanulási lehetőségtől, és hangsúlyozták, hogy nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Miniszterelnökként folytatná politikai pályafutását Alekszandr Vučić szerb államfő. Közölte, néhány napon belül kiírja az előrehozott választásokat, és ha megkapja a kormányzó szerb haladó párt támogatását, vállalja a miniszterelnök jelöltséget. Alekszandr Vučić azt is jelezte, hogy győzelme esetén minden eddiginél kisebb kormányt alakítana. Legalább 10 meghaltak és több mint 60 megsérültek egy bolíviai katonai bázison történt robbanásban. A detonáció egy pirotechnikai anyagokat és tűzijátékokat tároló raktárban történt La Paz közelében. A környéken több ház is megrongálódott, a tűzoltók újabb robbanás veszélyére figyelmeztettek. A baleset okát egyelőre vizsgálják. Európában meghaladta az 1000-et a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetet Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek 5-nél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden 100. beteg állapota válik súlyossá.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt! Augusztus 5-e, szombat reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Azt mondtam, hogy augusztus. Nem, már szeptembert írunk. Belegondolni is fura. Tarts velem a folytatásban, a kezdésben a No Sugar dala.
1: Itt egy újabb óra.

Ragada Paulina új slágerére bulisztunk most együtt itt a Petőfin Minden Magyar. Ragada dallam, ezt pedig én mondom, megint sikerült dallamtapadást okozni, de szerintem túlélem. Menjünk is tovább. Nosztalgiázzunk még egy kicsit, ugyanis nyár végén most augusztus 28-án a Budapest Parkban adott koncertet a Well Hello. Én pedig a Facebook oldalukon olvasgattam a kommenteket a koncerttel kapcsolatban. Ismét szuper buli volt, minden nap át tudnám élni, hála. Baromi jó buli volt, imádtam minden percét, köszönjük. Eszméletlenül jó volt. Minden évben nagyon várom a Budapest Parkos bulit, most sem csalódtunk, lüktetett a park. Nagyon jó ezeket olvasni, kár, hogy én nem voltam ott, de ezeket olvasva kicsit én is úgy érzem, mintha ott lettem volna. Egészen Sopronig utazunk, ugyanis emlékszem Sopronban. Ez a dal szól most tőlük, itt a Petőfi.

meg. A Heaven Street 7 dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És tudod, miből nem elég sosem? Az egymásra odafigyelésből, a véradásból, és abból, hogy segítsünk egymásnak, és ezt mind azért mondom, mert 18. alkalommal rendezik meg a mai napon a retro véradást, és az idei szlogen pedig nem más, mint hogy épp hogy nagykorú, és már is retro, hiszen ugye 18. születésnapot ünnepel a retro véradás. Az ország 32 helyszínén várják a véradókat, és ez egy olyan alkalom, ahol a 70, 80, 90-es évek zenéi teszik teljessé a véradást. Természetesen emellé sör, virsli menü is megtalálható, néhol még kolbász is, úgyhogy szerintem elég kecsegtetően hangzik, és ilyenkor egy olyan társaság tagja tudsz lenni, aminek a története már ugye 18 éve íródik. Jól is érezheted magad, és azáltal is jól érezheted magad, hogy segítesz másokon, akár életeket menthetsz a véradásoddal. A pontos helyszíneket és időpontokat az ovs.hu-n találod. Most pedig folytatjuk is a zenét, méghozzá Lázer Tesók dalával, Csak mi. Ez szól most itt a Petőfin.

Szemben a nappal. A vadfruttik dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Szemben a nappal állni valóban nem a legjobb érzés, hiszen a szemünkbe süt a nap, és nem látunk semmit. Viszont egy véradó székben ülni, feküdni abszolút jó érzés, felemelő. A motto továbbra is az, hogy adj vért és ments meg három életet. Említettem már, hogy ma ünnepli 18.

Abszolút ne tarts semmitől, nem kell félni a véradástól, hiszen az a tudat, hogy te egyetlen egy véradással megmentett három életet, szerintem minden apró tűszúrást megér. Úgyhogy irány a véradás, a 70-80-90-es évek zenéi, a sör virsli menü, és most pedig következzen a tüp-tüp szó.

0: Proudhon.
1: A párizsi hangulatból vissza csöppenünk ide. Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, a legfrissebb hírek következnek, ahol kiderül egy kicsi időjárási, közlekedési info, utána pedig tedd a napfényt be a számba. Az Anima Sound System dalával folytatjuk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Napos idő lesz, elszórtan zivatarokkal. Évvégéig marad a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Jövő héten nyílik a Fűvészkert őszi kaktusz kiállítása.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Árokba hajtott egy teherautó a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között. A 63-as kilométernél félpályás lezárás lassítja a haladást. Összeütközött két autó a 4-es főúton Pilis átkelési szakaszán, a 47-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
1: December végig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon, fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. Elvette a kormány a Mészáros Lőrinchez köthető vállalattól az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának, valamint az M8-as egy részének üzemeltetését. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint érvénytelen az a korábbi döntés, amely ezeket a szakaszokat az MKIF üzemeltetése alá vonta. Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszternek ugyanis nem volt hatásköre erre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, ezzel 105 milliárd forintot szereztek vissza. Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezéreltsége miatt átvizsgálják a működését. A Dériné program sajtóközleményben úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes, élményalapú tanulási lehetőségtől, és hangsúlyozták, hogy nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Nemzetközi összefogással sikerült megbénítani egy több mint két évtizede működő kártékony programokat terjesztő hálózatot. Az akcióban a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóirodája is részt vett. A szoftver Microsoft Windows alapú rendszereket fertőzött meg, majd leállította a biztonsági funkciókat, hogy bizalmas adatokat és jelszavakat szerezzen meg. Az Europol adatai szerint a támadásban akár 1 millió eszköz is érintett lehet. Ritkán látható mexikói kaktuszokat és különleges posgásokat mutatnak be jövő hétvégén az Elte Fűvészkertben. A Mexikó ékszerei című kiállításon egyebek mellett a környezetünkbe szinte teljesen beleolvadó kaktuszfajokat és fehér szőrrel borított őszapó kaktuszokat is láthat a közönség.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok valószínű.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A Jótékonyság világnapján szeptember 5-én is együtt utazunk, 10 óra múlt a mikrofon mögött pedig délig még Korcsok Laurát hallod. A jótékonysággal kapcsolatban nem sokára említek egy programot, amiről reggel beszélgettünk, a kezdésben azonban az Anima Sound System.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kis

zápor! Ezt hallottad most Rúzsa Magditól és Lotfi Begitől itt a Petőfin Minden Magyar. Milyen jó is lett volna, hogyha lettek volna nyári záporok, de sajnos nem volt belőle túl sok. Nos, hát képzeld, hogy visszatértek a hazai boltokba a vásárlók, ugyanis a KSH legfrissebb adatai szerint júliusban 4,9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest. Leginkább a benzinkutak és a nem élelmiszert árusító üzletek bevétele ugrott meg, de az élelmiszerboltokban is több pénzt hagytunk ott, mint tavaly. Ezzel az év első 7 hónapjában már átlagosan 4,5%-os bővülést mutatott a magyar boltok forgalma. Ebben én is jócskán szerepet vállaltam, ugyanis nem vagyok rá büszke, de a nyáron nagyon sokszor kívántam a szilvás gombócot, úgyhogy nagyon sokat vásároltam belőle. Gombóc! Ezzel folytatjuk most itt a Pető.

magyar, ez a Petőfi Rádió. Megint időutazunk egy kicsit, egészen az 1840-es évek elejére ugrunk vissza, amikor a cukrot még nagy, kemény, úgynevezett cukorsüvegekben árulták, és otthon kellett késsel darabokat levágni belőle. A történet szerint egy napon a cukorgyár igazgatójának a felesége megvágta az ujját cukordarabolás közben, és megelégelte a dolgot. Nem csak egyszerűen azt mondta, hogy majd óvatosabb leszel, és akkor majd nem vágod meg az ujjad vele, hanem feltalált egy szerkezetet, amivel kis kockákba lehetett préselni a cukrot, így 1843. január 23-án megkapta a szabadalmat, és még ugyanabban az évben megjelent a piacon a kockacukor. A következő dalunk pedig nem más, mint a kockacukor a Kis Csillagtól. Ezt játszom most itt a Petőfi.

Bencsics sem. Ezt hallottad most a Sztártól, itt a Petőfin, minden magyar. Reggel az Éles Stílus magazinban Szentpéteri Eszter műsorvezető volt a vendégem, és egy olyan alkalomról beszéltünk, ami nem egy könnyű téma, ugyanis egy jótékonysági gála volt a témánk, hiszen ma a jótékonyság világnapját ünnepeljük, amikor az emberek összefognak valami jóért, és közösen tesznek az ügy érdekében, mint például most Dorogi Barbara gyógyulásának támogatásáért gyűjtenek a Nemzeti Lovas Színházban, ahol olyan előadók lesznek, mint például Janza Kata, Sasvári Sándor, Kós Réka, Buch Tibor, Pintér Tibor, és természetesen a Nemzeti Lovas Színház művészei, Vadkerti Imre és Szűcs István a Kormoránból, valamint Robi Lakatos. Illetve az esemény fővédnöke nem más, mint Szinetár Miklós, de ott lesz a koncerten Szinetár Dóri is. És természetesen az esemény címe nem más, mint az Osztály Vigyáz, hiszen a régi osztálytársak fognak össze egy jó ügy érdekében, így biztosan nem maradnak már láthatatlanul. Szeptember 11-e tehát ez a dátum, ahova te is ellátogathatsz, egy ilyen csodás eseményen vehetsz részt, jól érezheted magad, és még segíthetsz is. Láthatatlanul a Quimby dalával megyünk tovább, itt a Petőfi.

0: magyar ez a Petőfi Rádió. Te pontosan tudod, hogy most mi következik, ugyanis 11 óra után befordulunk közösen a konyhára, kezdődik a Befordultam a konyhára című magazin műsorunk, a vendégem pedig Lőrinc Eszter, dietetikus lesz. Tarts velünk a továbbiakban is, most a legfrissebb hírek következnek, utána az órát ezzel a dallal kezdjük majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Napos idő lesz, elszórtan zivatarokkal, felülvizsgálják az autópálya koncessziót, akadálymentes napot tartanak Orfűn.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Árokba hajtott egy teherautó a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagy-Oroszi között. A 63-as kilométernél félpályás lezárás lassítja a haladást. Összeütközött két autó a 4-es főúton Pilis átkelési szakaszán. A 47-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Ezáltal mintegy 800 magyar mikro vagy kisvállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint a menedékkérők személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-ig maradnak érvényesek. Ma tartják az akadálymentes turizmus napját Orfűn. A programok közt sárkányhajózás, lovaglás, horgászat és ralliautós élményvezetés is szerepel, amelyeken családok, fogyatékossággal élők, önkéntesek és helyi lakosok együtt vehetnek részt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó napot kívánok, Mújdrita Istvánt hallják. A Vasas hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az újonc angyalföldi együttes ezzel feljött a második helyre a tabellán. Megszerezte első győzelmét a Liverpool az angol labdarúgó bajnokság új idényében. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a harmadik forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén az Ipswich otthonában Iszák duplájával nyert 2-0-ra. Mindkét magyar válogatott játékos végigjátszotta a találkozót. A Real Madrid viszont 3 győzelem után tegnap vereséget szenvedett. José Mourinho együttese Sevillában a Betis-től kapott ki 1-0-ra a spanyol bajnokság negyedik fordulójában. A magyar női kosárlabda válogatott súlyos vereséggel kezdte meg szereplését a berlini világbajnokságon, mivel 99-53-ra kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A VB-re 28 év után visszatérő magyar csapat ma délután 4-3-tól Nigéria ellen folytatja a VB csoportkörét. A találkozót az M4 Sport Plus és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A Ferrari monacói versenyzője Charles Leclerc, valamint a Mercedes brit pilótája George Russell volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj első, illetve második szabad edzésén. A harmadik gyakorlás ma 12:30, az időmérő pedig 16 órakor kezdődik, míg a futam holnap 15 órakor rajtol Monzában. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar, a szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szeptember 5-ét írunk, 11 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Kezdődik a Befordultam a konyhára, Lőrinc Eszter dietetikus lesz a vendégem. Itt van az ősz, itt van újra, ez meglátszik majd az étrendünkben is. Én vagyok a veszély, ezzel kezdődik.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Olyan ő, hogy megáll.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával. Az ősz sokak számára az újratervezés időszaka, véget ér a nyári lazább ritmus, újraindul az iskola és a munkahelyen is sűrűsödnek majd a napok, és ilyenkor könnyű visszacsúsznunk abba, hogy azt eszünk, ami éppen a kezünknél van. Pedig egy kis tudatossággal rengeteg időt és pénzt is megspórolhatsz magadnak, miközben az étrended is sokkal kiegyensúlyozottabb. De hogyan csináljuk mindezt, hogyan vásároljunk okosan, mit tartsunk otthon, hogyan alakítsuk ki a napi rutinunkat? Na hát, erről beszélgetünk ma vendégemmel, Lőrinc Eszterrel, dietetikussal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia Laura, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, örömmel vagyok itt ismét.
0: Ugyan az időjáráson még nem nagyon tapasztaljuk az őszt, mert még mindig forró napok vannak. Ettől függetlenül vissza kell állnunk abba a rutinba, ami most már egy kicsit szigorúbb. Hogyan kezdjük ezt? Például az, hogyha megtervezzük, hogy mikor és mit vásárolunk be, az egy jó kezdőpont lehet?
1: Igen, ez abszolút egy jó ötlet és egy csodálatos gondolat. Alapvetően én is azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz visszarázódni mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek a mókuskerékbe, úgymond, és ez a táplálkozáson is meglátszik. Én azt is szoktam tapasztalni a munkám során, hogy a szeptember az olyan, mint egy picike január, sokan ilyenkor csapnak bele az életmódváltásba, és kezdenek bevezetni új szokásokat, viszont az nagyon fontos, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell mindent egyszerre egyből megváltoztatni. Picike apró változtatásokkal szépen lassan, step by step nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Akár hogyha tudatosságról van szó, vagy hogyha egyéb célunk van, legyen ez egy testsúlycsökkenés, vagy valamilyen egészségügyi probléma javítása a táplálkozással.
0: Mi az a tudatos bevásárlás, vagy a tudatos életmód egyáltalán, ha most az életmódváltásról beszélünk így szeptemberrel?
1: Hát a tudatos bevásárlás az mindig még otthon kezdődik. Az egyik nagyon fontos gondolat szerintem, hogy üljünk le és tervezzük meg akár a családdal együtt, szerintem a gyerkőcökkel is ez egy jó program lehet, hogy megtervezzük a heti menüt előre. Ilyenkor szoktam javasolni, hogy ha esetleg a gyerekek az iskolában étkeznek, hogy nézzük meg előre az étlapot, ezt általában el szokták küldeni a szülőknek a heti étlapot. Érdemes ezt is leellenőrizni, hogyha mondjuk ebédre például egy tésztaétel van a gyerekeknél, teszem azt egy bolonyai spagetti, akkor vacsorára próbáljuk meg ne tésztaételt választani, hanem valamilyen kicsit zöldségesebb fogást. Szóval mindig a tervezéssel kezdjük az egészet, illetve érdemes megnézni, mi van otthon, mi van a hűtőben, mi van a kamrában, ezzel is elkerülve a pazarlást.
0: Mi van akkor, hogyha valaki aglegény, vagy egyedül él, akkor azért az nem olyan izgalmas ez a tervezés, azoknak mit ajánlasz?
1: Szerintem akkor is bele tudjuk vinni egyébként az izgalmat, sok esetben még azt is mondom, hogy jóval könnyebb, mert nem kell alkalmazkodni. Ott is érdemes egyébként leülni és kitalálni. Ott én mindig azt szoktam javasolni, hogy akár több napra előre dobozoljunk. Mondjuk én azt szoktam mondani, hogy ha vasárnap tartunk egy bevásárlást, és egy pár órát rászánunk arra, hogy előkészüljünk akár mondjuk szerdáig, akkor mondjuk hétfőket szerdára már megvannak a főétkezéseink, és szerda délután, szerda este megint egy picit csütörtökre, péntekre, általában pénteken sokaknál már home office van, szóval ez egy ilyen szempontból egy könnyebb nap táplálkozási szempontból, de csütörtökre, péntekre akkor tervezzünk még előre.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy a valóságban, hogyha elmegyünk a boltba, akkor mire figyeljünk, meg egyáltalán otthon még hogyan állítsuk össze akkor ezt a listát. A vendégem Lőrinc Eszter dietetikus, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Lőrinc Eszter, dietetikus. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is köszönöm, várom a további kérdéseidet.
0: Ott tartottunk, hogy fontos, hogy már otthon elkezdjük tudatosítani bevásárlás előtt, hogy mit szeretnénk valójában venni. És nagyon sok ilyen erre vonatkozó trükköt hallottam, mint például, hogy üres hassal ne induljunk vásárolni. Ez így van, és ezen kívül mi az, amire még figyeljünk? Milyen trükkök vannak még?
1: Hát nagyon sok tévhittel találkozom a munkám során, de ez pont egy olyan állítás, amivel abszolút tudok azonosulni, és mindenkinek ezt javaslom, hogy ne üres gyomorral érkezzünk meg a bevásárlóközpontba, illetve egy konkrét listával. Általában én azt szoktam mondani, hogy érdemes leírni is, mert akkor nem fogunk eltérni, attól is semmi nem fog kimaradni, nem fogunk bosszankodni azon, hogyha esetleg valamit kifelejtünk.
0: Amikor egy tervet készítünk a következő hétre, hogy mi lesz a menü, már akkor az alapanyagokat leírod, vagy te hogy csinálod ezt a tervet?
1: Én általában úgy szoktam, hogy akár megbeszélem a családdal, hogy ki mit szeretne enni, abból összerakunk egy heti menüt, akár én több napra is előre szoktam tervezni, hogy ne az legyen, hogy minden napra valamit kell, mert azért az minden szempontból tud terhes lenni, és akkor igen, megnézem a receptet, megnézem, hogy mi van a kamrában, mi van a hűtőben, és mi az, amire még szükség van. Ezzel tényleg, ahogy az előbb is említettem, a pazarlást is tudjuk csökkenteni, illetve a boltban is sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, tehát nem megy el annyi idő arra, hogy keresgéljük a termékeket. Szóval szerintem ezzel időt is tudunk egyébként spórolni, amellett, hogy pénzt is spórolunk, mert hogy nem veszünk olyan felesleges dolgokat, amire valójában nincs szükség, megromlik, vagy éppen nem szolgálják az egészségünket.
0: Neked már biztosan vannak jól bevált termékeid, amiket már célzottan keresel, de aki például még nem ilyen gyakorlott, vagy tényleg most kezdi ezt az életmódváltást szeptembertől, mire figyeljen, amikor mondjuk a hátulján a címkét megnézi a termékeknél?
1: Igen, az élelmiszer címke elemzés az nagyon időigényes is tud lenni, azonban rengeteg előnye van, hogyha az egészségtudatosságról beszélünk. Az összetevő listát mindig érdemes megnézni, és lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy minél színesebb az összetevő lista, minél több minden van benne, annál jobb nekünk az a termék, azonban ez pontosan fordítva van. Minél kevesebb összetevőt tartalmaz a termék, annál kevésbé feldolgozott, annál inkább szolgálja az egészségünket. Hogyha mondjuk egy pékterméket nézünk, azt mindig érdemes ellenőrizni, hogy milyen összetevők vannak benne, mert nagyon sok olyan anyagot is beletesznek ezekbe a péktermékekbe, amire valójában nincsen szükség. Szoktam javasolni, hogy választjuk inkább a kovászos alternatívákat. A kovászos kenyerek azok biztosan néhány összetevősek, tehát nincs ilyen nagyon hosszú összetevő lista, illetve komplex tejsavas erjesztéssel zajlik, ahol a baktériumok lebontják a szénhidrátot, ezáltal számunkra könnyebben emészthetővé válik. Sokan puffadnak a péktermékektől, de a kovászos vagy vadkovászos termékektől ez a puffadás általában csökkenni szokott. Ami még nagyon fontos előnye, hogy alacsonyabb a glikémiás indexe, tehát kevésbé emeli meg a vércukorszintet.
0: Amikor a többi terméknek a címkét nézzük, akkor mi az, amire abszolút fókuszálnunk kell? Tehát inkább a kalória, inkább a cukor, vagy mi az, ami olyan számottevő?
1: Érdemes arra figyelni, hogy hozzáadott cukrot ne tartalmazzon a termék. Természetesen, hogyha egy tejtermékről beszélünk, például ott van egy olyan cukor, a tejcukor, vagyis a laktóz, ami természeténél fogva benne van ezekben a tejtermékekben, ettől egyáltalán nem kell félni. A gyümölcsös termékek is teljesen rendben vannak, csak plusz extra cukor például ne kerüljön bele.
0: Ugyanúgy, még az időjáráson nem tapasztaljuk az ősz beköszöntét, viszont ettől függetlenül itt van, és ilyenkor talán egy kicsit támogatnunk kell a szervezetünket, akár egy kis D-vitaminnal vagy más táplálék kiegészítőkkel. Ezzel folytatjuk nem sokára, hogy mi tévők legyünk így ősszel. A vendégem Lőrinc Eszter, dietetikus, itt a Befordultam a konyhára című

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Lőrinc Eszter dietetikus. Köszönöm, hogy itt vagy velem továbbra is.
1: Köszönöm, én is izgatottan várom a folytatást.
0: Nos, kezdjük is úgy, hogy szeptember elkezdődött. Neked ilyenkor mik a napi rutinjaid, ha a táplálék kiegészítőket nézzük, mit veszel be és mikor egy nap?
1: Hát én ebben lehet, hogy egy kicsit kakukk tojás vagyok. Én nem szoktam javasolni túl sok étrend kiegészítő fogyasztását. Amikor hozzám jön egy paciens és egy ilyen hosszú étrend kiegészítő listát hoz, hogy ő mi mindent szed, inkább kihúzogatni szoktunk belőle olyan tételeket, amire valójában nincsen szükségünk. Nagyon divatos és nagyon nagy a marketingje ezeknek a termékeknek most. Azonban egy kiegyensúlyozott, változatos étrenddel valójában tudjuk fedezni a napi szükségletünket. Persze nyilván vannak bizonyos szélsőséges esetek, akár egy betegség, várandóság, stb., de alapvetően az mondható el, hogy a D-vitamin elegendő az őszi és a téli időszakban, azonban ezt egy picit szigorúbban szoktam venni, ezt mindenkinek szoktam javasolni. Természetesen egy fiatal serdülőnek, vagy akár egy kisgyermeknek más egységekben, mint egy felnőtt embernek, de mindenkinek szüksége van rá. 6 éves korig napi 400-500 nemzetközi egységet szoktam javasolni, 6 éves kor felett 1000 nemzetközi egységet, a felnőtteknek pedig napi 2000 nemzetközi egység az ajánlott.
0: Milyen formában?
1: Hát ezt általában kapszulában vagy cseppekben, kinek mi az egyszerűbb, kinek mi az, ami jobban beválik, úgyhogy igazából ezt mindenkinek egyéni preferencia.
0: Említetted, hogy változatos ételekkel és változatos étrenddel ez mind bevihető a szervezetünkbe, kivéve ugye most a D-vitamint említetted. Mire kell figyelnünk így ősszel? Esetleg a szezonális gyümölcsök, zöldségek segítségünkre lehetnek, akár ezek pótlására?
1: Abszolút, a szezonális zöldségek és gyümölcsök azok elsődlegesek, és az étrendnek a gerincét adják. Azonban amiről egy picit kevesebb szó esik, azok a hüvelyesek, ezeket is szeretem, hogyha behozzuk az étrendbe. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a magyar étrend az inkább kevésbé tartalmazza ezeket a hüvelyeseket, nincsenek annyira porondon, picit azért úgy háttérbe vannak söpörve, de nagyon jó fehérje és rost források is.
0: Például?
1: Például egy vörös lencse, csicseri borsó, különböző babfélék, ezeket mind jól lehet kombinálni, akár hogyha egy brownie-ra gondolok, vagy valamilyen szendvicskrémre.
0: Vagy egy jó kis dió.
1: Így van, természetesen az olajos magok is, nagyon köszönöm, hogy említett, csodálatos omega-3 forrás, és amellett egy nagyon jó telítetlen zsírsav tartalmuk van, szuper jó fehérje és rost forrás, amit igazából nem nagyon szoktunk megemlíteni, amikor az olajos magokról beszélünk.
0: Mikor fogyasszuk ezeket napközben?
1: Hát így, hogy beköszöntött az iskola, illetve talán a munkahelyre is gyakrabban, sűrűbben kell akár napi szinten bejárni, én azt szoktam javasolni, hogy ezeket valamilyen kis étkezésre fogyasszuk el. Uh-huh. Amikor úgy délután az ebéd és a vacsi között valamit nassolnánk, akár miközben dolgozunk, akkor mondjuk a chips vagy csoki helyet nyúljunk valamilyen olajos maghoz, de a gyerkőcöknek is nagyon szoktam javasolni, hogy csomagoljuk be a táskába, és amikor csak pár percük van a szünetekben, mert sajnos nincs sok idejük étkezni, akkor ez egy jó alternatíva lehet.
0: Milyen jó, hogy említetted ezt, hiszen ezzel folytatjuk holnap. Pontosan erről fogunk beszélgetni, hogy így a munkahelyre vagy a suliba a gyerekeknek mit csomagoljunk, mi az, amit tényleg ezekben a kis étkezésekben érdemes ennünk, fogyasztanunk, mi az, ami erőt ad majd nekünk a napi munkához vagy az iskolai tevékenységekhez. A vendégem Lőrinc Eszter, dietetikus volt a mai napon a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Héttől hétig a Magashegyi Underground dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én ugyan nem 1-től 7-ig voltam itt veled, hanem 6-tól 12 óráig. Most viszont elbúcsúzom. Korcsok Laurát hallottad, viszont holnap is találkozzunk ugyanekkor és ugyanitt. Várlak nagyon sok magyar zenével. Most viszont maradj itt továbbra is a Petőfin. Szikora Tomi érkezik vele, kezdődik a Petőfi 56, délután pedig Kenész Kolos vár téged. Legyen csodaszép napot, találkozzunk holnap is. Addig is mosolyog sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenki. De a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, felülvizsgálják az autópálya koncessziót, tűzszünet lépett életbe Zaporizsjában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 45-ös kilométer között, illetve a terelés előtt is szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, akár több kilométer hosszan is, főleg a külső sávban. Munkavégzés miatt az M3-ason a főváros felé Kerekharaszt közelében, az 51-es és a 47-es kilométer között helyenként torlódnak az autók. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: A dohány és a kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Kevesebbe kerül majd a Mohácsi hídhoz kapcsolódó úthálózat építése, derül ki a Magyar Közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres részt viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsjai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vízhelyzeti dízel generátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. 6-an megsérültek, amikor egy lengyel turistákat szállító autóbusz összeütközött egy teherautó balzzal a lövő közelében. A buszon 53-an utaztak, a sérültek között van a teherautó vezetője is. A baleset a 86-os főúton Keménfa térségében történt.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar, emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33, késő este 14-21 fok valószínű.
5: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Már is kezdjük a visszaszámlálást a Petőfi Rádió slágerlistájában. 56-tól visszaszámolunk a hét legkedveltebb, legjátszottabb magyar zenéig. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben az Arkidra zenéje szól. Ez a Kóborló az 56-dik.
1: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Az 56.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió. Az 54.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és következik a Hogyan tudnék élni nélküledből ismerős Kuplung zenekar. Óriásit ment a film, ráadásul a Kuplung dalai azonnal közösség kedvencé váltak, és tényleg a rajongók egyre hangosabban követelték, hogy élőben is színpadra álljon a csapat, úgyhogy jön az arénás dupla koncertjük majd novemberben. Egyébként már a setlist is megvan, természetesen a film slágereit fogja majd felvonultatni, valamint jó pár újdonságot is hallhatunk majd, amelyek például ezekben a hetekben jelennek meg. November 12-én kerül majd a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled 2, konkrétan ennek a felvezetője lesz majd a dupla koncert. És szerintem ez a zene fog a leghangosabban szólni. Kuplung, nyomod a gázt itt a Petőfi Rádióban.
2: Az 52.
3: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
4: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
5: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
6: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összezsodott az élet.
0: Ez a legújabb magyar zene.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Hifi 56. Az 50. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Következik Despapa, akinek erős volt a nyár, meg erős a nyárzárás is. Gondolok itt például a csütörtöki budapesti Európa hajós koncertjére. De Dunakeszi is ott volt a koncert helyszínek között. Tegnap, ma este Miskolc az úti cél, de jövő héten Pécset is játszik majd. Ki az, aki bulizott idén nyáron erre a dalra élőben? A Pannónia következik a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.

0: magyar zene hivatalos listája. Petőfi 56. Petőfi Rádió.
1: Közöttük most a Blaha Louisiana, Sűrű Végtelen, a dal, amellyel felevenítjük a legjobb nyári koncertélményeket. Te hol hallottad ezt a számot élőben? Talán Kecskeméten, a Fishingon Orfűn, a Fezenen, Székesfehérváron, a Szigeten, a Kampuszon, a Művészetek Földjében, a Strandon vagy a Színen? Egy biztos, a csapat jövő héten duplázik, Budapesten a Kobuci Kertben lépnek majd fel, csütörtökön és pénteken este óriási koncerttel készülnek. Infók, részletek a Blaha hivatalos Facebook oldalán. Blaha Louisiana, Sűrű Végtelen. Ez a dal diktálja az ütemet a hétvégében a Petőfi Rádióban.
0: A 44.
2: Sziasztok, Sobroher Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból.

0: Petőfi 56 a hét legjobb hazai zenéivel.
1: Közöttük 2026 egyik legmenőbb nyári dala, az Ári Maffiától és Betonhofitól. A Nesztek, a dal, amely nálunk debütált egy országos rádiópremiér keretében még nyár elején a Petőfi Rádióban. Ezt a dalt játszom mindjárt.
2: Nesztek, azt hittétek végem van, de ez csak a kezdet. Amíg ti itt topolyáztok, lépek én ezzel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik, több, mint gondolnád.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést, újabb támogatást kapnak a hazai vállalkozások, ősszel is népszerű az Adria Intercity.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 45-ös kilométer között, illetve a terelés előtt is szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, akár több kilométer hosszan is, főleg a külső sávban. Az ellenkező határ felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél baleset miatt csak a külső sáv járható. Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja előtt, a 24-es kilométernél 2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közönyben tegnap este megjelent rendelet szerint a menedékkérők személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta vészhelyzeti dízel generátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nappal a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33, késő este 14-21 fok valószínű.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra után is mutatjuk a legmenőbb, legfrissebb, legtrendibb magyar zenéket neked a Petőfi Rádióban. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A Honey Beast, Rúzsa Magdi és a Quimby Tuti jönnek, a kezdés pedig az Ári Maffiá és Beton Hofi.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: A magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: A TikTok és a nyár egyik legnagyobb kedvence szól most a Petőfi Rádióban. Filó, Tonik, 100-szor. Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanatot mesélnek el, és vannak olyanok, amelyek egy egész érzelmi folyamatot sűrítenek néhány percbe. Na ez a dal pontosan ilyen. Arról szól, amikor az ember újra és újra ugyanazokkal az érzésekkel találja magát szembe, és egy idő után rájön, hogy a változás kulcsa sokszor az elfogadásban rejlik. Hogy nem minden történet lehet a végtelenségig folytatni, és néha éppen az visz előre, hogyha elengedjük azt, ami már tényleg nem szolgál minket. Szóval egy őszinte, inkább gondolatébresztő dal a tovább lépésről, az újrakezdésről és az élet természetes változásairól. Aj, de nehéz ezeket kimondani. Ez a 100-szor itt a Petőfi.
1: A 30

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Amelyben a halott pénz hódít nálunk a folytatásban. A srácok, akik már megtöltötték a Puskás stadiont, a Budapest parkot, a Papp László arénát. Íme a következő helyszín, az MVM Dóm. Az év végén ugyanis az évvégi nagy koncertjük az MVM Dómban kerül megrendezésre majd Budapesten. A dátum december 29-ed. Infók, részletek a csapat hivatalos Facebook oldalán. Itt az aktuális kedvencünk, a top listás zenénk a Petőfi Rádióban. Halott pénz, gyerekek! Ki mely koncerten énekelte ezt a dalt idén nyáron?
0: Petőfi 56.
1: Aha.

0: zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Ilyenkor hétvégente dél és kettő között összesítjük a hét legtöbbet kért, legjátszottabb magyar zenéit. A listát holnap délben folytatjuk majd a Top 28-al. A folytatásban Kenész Kolos vált engem, aki várja az üzeneted, a közlekedési információt. Hívd őt a 061-759-6060-on. Teljen kellemesen a délutánod. Léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Újabb támogatást kapnak a hazai vállalkozások. Új ortodox keresztény központ nyílt Budapesten.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 45-ös kilométer között, illetve a terelés előtti szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, akár több kilométer hosszan is, főleg a külső sávban. Árokba hajtott egy teherautó a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagyoroszi között. A 63-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, bizalmat, odaadást és együttműködést is jelentett számukra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat záporzivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-33, késő este 14-21 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Petőfi Rádió, kívánunk neked nagyon szép délutánt, itt vagyunk szeptember első hétvégén, de ezt is közösen töltjük. Remélem, hogy felkészültél arra, hogy a hazai zenéket rázúdítsuk, és három után pedig vendég is érkezik, hogy ki lesz ő, jönnek a részletek nem sokára. Addig viszont Péterfi Bori.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Volt veled a Balmer is a 100-szor a Petőfi Rádióban, és remélem, hogy az energiát nem csak a dalok, hanem akár az idő is tudja neked adni. Szerintem tökéletes ez a választás, mármint a hétvége, hogyha bármi kültéri programot terveznél. Nagyjából 25 fok tapasztalatú a legmelegebb órákban, tehát a kiránduláshoz pöpec, lehet, hogy még nem is izzaszt le, mint az utóbbi időszakban 100-szor is előfordult, bármikor, amikor 3 méternél kijjebb mentél a lakásrajtótól. Mi pedig sok lépést teszünk zenében is, változatos, ez ígéretes. Király Viktor mindjárt egy vadi újja, Sorry Not Sorry, de előtte még a Tankcsapda egy nagy klasszisa, mégpedig 2000 helyett 1999-ből. Szerettem volna fiatalítani a srácokat, úgy tűnik nem jött össze. Ez a Mennyország turist már is a Petőfin.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Ő volt Karamell. És lehet, hogy az első hét szeptemberből neked is úgy telt, mint egy szabadesési hullám. Reméljük, hogy sikerült túlélni, és minden rendben ott a másik oldalon. 06 30 30 33 80, hogyha bárkit meglepnél így az éteren keresztül, és adnád neki az energiát így szeptember 5-én, megvan rá lehetőség, de köszöntheted a névnaposokat is, Lőrinc Viktor, Albert. Ők vannak bevésve legfőképpen a naptárba, rajtuk kívül pedig a Justinok, az Alpárok és a Herkulesek is itt vannak ám. Meg a Kuplung zenekar, a Marics Peti, Ember Márk és Királdi Marcell által alkotott együttes pedig, képzeld el, fellép majd személyesen is, annyira nagy sikert arattak a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben, hogy november 6-án a Papp László Budapest Sportarénában megkoronázzák ezt az esztendőt, és mi is megtesszük, a délutánunkra feltesszük a cseresznyét a Nyomod a gáz című trackkel.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

A következő órában, hogy miért? Hát ez a lemez lepörgött, viszont lesz még mit hallgatnunk, ugyanis képzeld el, Filó, azaz Fuch Benjamin hozza majd számodra a legújabb felvételét Szalmaszál címmel. Hogy mit kell előtt trackről tudni, illetve hogyan telt Benjinek az utóbbi néhány hét, vagy milyen volt egyáltalán a 2026-os nyár számára, vagy a jövőbeli terveiről mit érdemes tudni. 15 óra után kiderül itt a Petőfi Rádióban, ugyanis benépesül a stúdió, már nagyon várjuk Benjit. Kívánunk neked addig is minden jót, és jó fülelést egy újabb nagyon tehetséges ráccal, Kis Kevinnel, aki Marics Petivel fogott össze, és annyira összeolvasott,

0: négy ütem is rendben, és az információk is a helyükre kerülnek. Már is hallgatjuk a legfontosabbakat itt a Petőfi Rádióban, aztán pedig ráfordulunk dalpremierre, ugyanis országos premier itt a Petőfin. Filó hozza el neked a Szalmaszál című trekét, amit itt hallasz nálunk elsőként. Részletek már is, addig pedig ajánlom az Elefántdalát, ezzel nyitunk nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
5: A Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
6: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Zivatarok miatt továbbra is érvényes a figyelmeztetés. Leszakadt ágak és sérült elektromos vezetékek miatt is riasztották a tűzoltókat. Idén tovább, októberig jár az Adria Intercity.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben a 60-as és a 45-ös kilométer között, illetve a terelés előtti szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, akár több kilométer hosszan is, főleg a külső sávban. Árokba hajtott egy teherautó a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagy-Oroszi között, a 63-as kilométernél félpályán halad a forgalom. A Balatonment triatlon verseny miatt a 710-es főút este 6-ig még zárva tart, kerülni a 71-es főúton lehet. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Több megyében okozott károkat a vihar, autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák és leszakadt faágak miatt is riasztották a tűzoltókat Baranyában. Bács-Kiskun megyében távközlési és elektromos vezetékek is megsérültek, Csongrád-Csanádban háztetőre dőlt egy fa. Óbudán a Nánási úton autókra dőlt fa zárta el a Kadosa utcát. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, az összegből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaosz Konstantinápolyi Egyetemes Pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához. Bizalmat, odaadást és együttműködést is jelent számukra.
6: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó napot kívánok, Katona Lászlót hallják. George Russell érte el a legjobb köridőt ma kora délután a Formula 1-es olasz nagydíj harmadik szabad edzésén. A Mercedes brit versenyzője mögött honfitársa a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton zárt másodikként a Ferrarival, a négyszeres WV győztes holland Max Verstappen a Red Bull-lal pedig harmadikként. A nyolcadik helyen kiemelt Ben Shelton bejutott a nyolcad döntőbe egyesben a US Open-en, az amerikai játékos a kanadai Denis Shapovalov ellen nyert 4 szetben. A nőknél búcsúzott viszont a világranglista 9. helyén álló Jelena Svitolina szintén egyesben New Yorkban. Az ukrán játékos az orosz Anna Kalinszkájától kapott ki 3 játszmában. Női párosban pedig nem jutott túl az első fordulón a 46 éves Venus és a 44 éves Serena Williams. A szabadkártyával indult amerikai duó több mint 3 órás küzdelemben egy tájvani ausztrál kettőstől kapott ki. A magyar tékvándorsok közül elsőként fellépő Salim Kamila a 9. helyen végzett a Dél-Koreában zajló Grand Prix versenyen. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Délután a napsütés mellett egyre több felé beborul az ég, és az ország középső sávján átvonuló front miatt záporokra, zivatarokra lehet számítani. Emiatt a nyugati határszélen, valamint a középső és keleti ország részben figyelmeztetés van érvényben. Holnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél ma és holnap is megerősödhet, ma a zivatarok idején viharossá fokozódhat. Hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Petőfizni jó, és jár a pacsi neked ebben az órában is. Köszi, hogy minket választottál. Kenész Kolos a fedélzeten a szombatodban, szeptember első szombatjában. Hogy Filó ezt hogyan éli meg, hogy vége a nyárnak, mindjárt megtudod, ugyanis ő érkezik a stúdióba. Dalpremier, országos premier itt a Petőfin, de előbb az elefánt.
6: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Ez a Petőfi Rádió szombat délután is, mindenkinek kellemes napot kívánunk a mikrofonnál, Kenész Kolos, és ahogy ígértem mindenkinek, bizony-bizony kibővült a kör itt a stúdióban, a másik mikrofonnál Filó, szia Benji, ciao.
1: Ciao, sziasztok.
0: Hogy vagy? Láttuk, hogy múlt héten egy kicsit vissza kellett vonulnod kényszerből.
1: Egy kicsit, hát ja, nagyon-nagyon beteg voltam. Szerintem amúgy lehet, hogy soha nem voltam még ilyen beteg, bár egyszer tudom, hogy gyerekkoromban volt tüdőgyulladásom, és az egy ilyen kéthetes dolog volt, aminek, hogy mondjam, az emlékei, azok elég élesen élnek a fejemben. De amúgy, hát ja, basszus, magas láz, meg minden, mandula gyulladás, ilyesmi. Amit nem tudom, hogy hogyan, amúgy nyáron azért egyszer meg szoktam betegedni, de ennyire nem.
0: Pont a szezonban a legjobbkor.
1: Persze.
0: Szigeten jártál amúgy?
1: Nem.
0: Nem. Jó, voltam. Akkor te megúsztad ezt a szigetbetegséget, mert minden ismerősöm erről beszélt.
1: Hát én régen sokat mentem bulizni Szigetre, még tizenéves koromban, vagy tinédzser koromban, és akkor utána mindig lebetegedtem egy hétre. Szóval mindig legalább annyi időt voltam beteg, mint amennyit ki voltam a Szigeten.
0: Meg a szabadságokkal jól kellett akkor centiszt.
1: Meg mindig az volt, hogy utána egy hétig port fújtam az orromból.
0: Igen, ezt szerintem sokan tapasztaltuk. Olyan gyönyörű színkavalkád volt, hogy el se lehet képzelni. Viszont nagyon-nagyon sok mindent meg el tudunk képzelni egy nyárról. Most ugye gyakorlatilag az első hétvége van, amivel már az őszben vagyunk. Mondjuk, ha egy 1-től 10-es skálán kéne értékelned az idei nyarat, akkor hányast adnál neki?
1: Hú, most mit mondjak, 10-est, persze.
0: Jó, és akkor jó volt az idei nyár.
1: Ja, jó volt tökre, igen. Szeretem a zenekaromat, szeretek koncertezni, úgyhogy is erről szól igazából a nyár. Most én lemezt is csináltam, ami azért hát nem olyan ideális így nyáron finalizálni egy lemezt. Jobb az, hogy a télen van az oroszlán része a munkának, hogy nyáron koncertezni lehessen abszolút. Most ez így jött ki, az most már kész lett, így aha, nyár végére, úgyhogy lehet, hogy most az ősz az sokkal jobb lesz, mint a nyár, és lehet, hogy az ilyen 10/13 lesz, vagy ilyesmi.
0: És ebben benne van egyébként egy nagy koncert is, amit már egy jó ideje promóztok, de hogy kivel, yes, meg milyen koncert ez, akkor nem sokára megbeszélgetjük itt a Petőfi Rádióban. Folytassuk addig egy újabb hazai felvétele. Van egyébként mondjuk favorizált magyar együttesed, vagy zenekarod, vagy énekesed, akit most sokat hallgat?
1: Én amúgy annyira sokat nem hallgatok magyar zenét, de vannak, akikkel nagyon jóba vagyok, Méringerrel például, uh-huh, nagyon jóba vagyok, nagyon szeretem Laurit amúgy. Szerintem ő egy nagyon különleges hang itt az országban.
0: Az biztos. Hát úgyhogy akkor folytassuk Laurával, mit szólsz, yes, hozzá.
1: Legyen így.
0: Akkor tőle szól egy dal itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió, és hát Filó jó voltából szólt az utóbbi percekben. Lauri, nagyon szépen köszönjük, hogy ajánlottad most nekünk őt.
1: Én köszönöm, szívesen, Laura, szívesen.
0: És hát van egy másik előadó, másik magyar előadó, akivel most nagy dobásra készültök, egy jó ideje hallani videókat, hát rosztoljátok egymást Molnár Tomival egész rendesen.
1: Igen. Mindig elfelejtem a nevét, de hát ez ilyen nincs más.
0: Bocs, Tomi.
1: Megyünk szeptember 12-én Debrecenbe a Víztorony kertbe, és csinálunk egy ilyen közös bulit, ahol egymás után fellépünk, még leboxoljuk, hogy mi lesz a sorrend. Egymás után fellépünk, ez a lényeg. Úgyhogy az egy ilyen viszonylag nagyobb dupla koncert lesz.
0: Mit jelent, hogy dupla? Mármint, hogy időben is hosszabb lesz, vagy
1: csak... hogy ő is csinál egy koncertet, meg én is csinálok egy koncertet. De amúgy igen, többet is fogunk játszani, mint amennyit mondjuk én 60 percet szoktam játszani, és itt többet fogunk.
0: És gondolom lesznek azért extra és meglepetések.
1: Hát...
0: Ne árulj.
1: Hát, nem, igen. Akkor nem lenne meglepetés.
0: Csak egy igen, csak vagy nem.
1: Ja, persze.
0: Oké. Okay. Hát akkor ott oda is, hogyha esetleg drága Petőfi Rádió hallgató mennél, akkor jó időtöltést kívánunk. És hát a nyár ezen kívül még azért izgalmas volt. Mondtad, hogy lemezt készítettél, igen, meglepő időpontban. Hogy jött ennek az ötlete, hogy épp most volt egy ilyen ihleteltel időszak?
1: Hát tulajdonképpen én elkezdtem ezt a lemezt csinálni januárban, és most értem a végére. Úgyhogy nyilván itt azért benne van az is, hogy megyünk turnézni most októberben, meg aztán akváriumot csinálunk, úgyhogy valamennyi ilyen időzítés van ebben. De most értem a végére, ez 11 dal lesz, ebből már kijött egy, meg most majd meghallgatunk nem sokára, azt hiszem még egyet, és a többi része pedig szeptember 24, vagy lehet, hogy még amúgy előbb kijön egy dal, de ebben nem vagyok teljesen biztos, nem vagyok olyan extrém felkészült a dátumokból. Úgyhogy izgalmasan várom, mindig egy olyan furcsa helyzet az, amikor ilyen hosszan dolgozok valamin, most ez ilyen 7-8 hónap volt, és
0: nem felejted el már a végén, hogy mi volt az elején?
1: Nem, én ilyen struktúráltan csinálom, szóval így szimultán csinálom a 11 dalt, nem úgy, hogy megcsinálom az elsőt, és aztán megyek tovább a másodikra, hanem így rész folyamatokba csinálom ezt az egészet. Hát ugye a közönség semmit nem tud erről a lemezről igazából, úgyhogy ez mindig egy ilyen kicsit ilyen szorongós dolog, hogy vajon mit fognak hozzászólni, mert nagyon sok munka van benne, meg nagyon hosszan csináltam ezt az egészet. Meg hát nyilván más hangulatban vagyok most így szeptember, nem tudom hányadika van, mint január 17-én, úgyhogy ezzel meg kell küzdeni, de ilyen nem véletlenül nem nyár közepén raktuk ki ezt, úgyhogy a hangulatában azért inkább ez egy őszi lemez lesz.
0: De azért nyugtass meg, hogy nem egy ilyen rosszféle izguláson benne, hanem tényleg inkább várakozás, hogy mi lesz a reakciója a közönségnek.
1: Fia, hogyha ezt kéred tőlem, megnyugtatlak, jó?
0: Egyébként...
1: Becses hazugság, egy kegyes hazugság, az mindig egy jó dolog.
0: És vannak még jó dolgok, például egyébként ezt szerettem is volna mondani, hogyha már ugye beszéltünk, hogy hosszú ideje dolgozol a lemezen, azért részleteket mindig szeretsz a dalokból kidobni a netre, persze, és az bepörgetni, tehát ez zseniálisan üzen. Szoktam is már mondani néha, hogy felteszed a kérdést, hogy na, ki hozzam? Ne, semmiféleképpen.
1: Ja. Igen. Ezt néha egyébként túlzásban is viszem, szóval
0: felé akartam kicsit így.
1: Van egy csomó olyan demo, ami így kiment mondjuk TikTokra, és ott ment valamekkorát, másfél éve is soha nem lesz megcsinálva sajnos. Ne. Már. Hát persze, ilyenek vannak. Nincs hozzá kedvem, vagy ilyesmi.
0: Hogy néz ki akkor a dalos fiókod most így az elképzel dalos fiókod?
1: Hát én készre nem csinálok fölöslegesen dalokat, de hogy ilyen refrének, verzék, azok, hát nem tudom, biztos van egy 100 darab, ami mindig is a fiókba fog maradni, vagy esetleg azt néha szoktam vele csinálni, hogy mondjuk megírtam egy refrént, és akkor egy fél év múlva egy teljesen másik dalra kell egy bridge, vagy egy második verze, akkor kicsit átírom, átveszem, és akkor jaj.
0: Hát akkor nem sokára erről az új lemezről egy kis kitekintés, ugye a Szalma Szál című dalod.
1: Igen.
0: De előtte még akkor veretünk és készülünk, mégpedig Florral, és Sose Hollal, meg Szofiával, Szól a keserű, már is folytatjuk.

0: Szól a Petőfi Rádió, további kellemes délután kívánunk mindenkinek, a stúdióban továbbra is Filó, hello!
1: Ciao.
0: Hát megálltunk, mondhatni talán az egyik legizgalmasabb pillanatánál a beszélgetésnél, hogy belehallgatunk egy picit az új lemez egyik dalában.
2: De most már belefogunk, vagy ez de. Megint nem csak ilyen időhúzás.
0: Nem, én nem csinálom azt, mint amit te a TikTokon. Mit tudunk elmondani a hallgatóknak, mielőtt meghallgatnánk a Szalmaszál címűt, mi az, amit mindenképp tudniuk kell?
2: Én akarok kérdezni először. Jó. Szerinted ez egy boldog dal, vagy egy szomorú dal?
0: Hangulatában, tehát a zenét meghallgatom, mondjuk, ha párhuzamba hozom egy Hajnalka Gangonnal, akkor biztos, hogy egy vidámabb dal, viszont ha mögé gondolom, és figyelem a szöveget is, akkor azért elgondolkozom rajta.
2: Ja, ja, igen, bennem is az a kérdés, de egy biztos, az egész lemezről ez lesz a legvidámabb dal.
0: Ajaj.
2: De ez szerintem egyébként egy ilyen vidám, nosztalgikus dal, meg elég pörgős, ilyen indie pop, vagy indie rockos téma, meg lüktetés van benne.
0: Hát BPM-ben akkor ez az egyik zászlós hajója.
2: Ja, ja, ja, bár amúgy lesz egy drum and bass dal a lemezen, úgyhogy az lehet, hogy egy kicsit gyorsabb. Igen, igen, igen. Igen, hát ilyen liquid drum and bass azért nem ilyen nagyon hardcore cucc.
0: De vonz ez a stílus, vagy hogy így kipróbáltad?
2: Egyszerűen elkezdtem csinálni egy demót, és ilyen lüktetés illet rá. Szóval ennyi. Ilyen volt a tempója. Egyébként én szeretem a drum and bass-t, igen, meg szeretem az elektronikus zenét alapvetően.
0: Azért nem vagyok egyébként annyira meglepve, mert pont nemrég olvastam egy interjút, amiben azt mondtad, hogy nem szeretnél lift zenét csinálni. Hát akkor
2: ja,
0: ez nem.
2: Hát nem lift zenét semmiképpen nem szeretnék csinálni.
0: És hát a Szalmaszál sem lift zene.
2: Hát szerencsére nem. Szerintem amúgy ez olyan nosztalgikus, ilyen nyára visszatekintő dal. És hát a videoklip, amit forgattunk hozzá, az is ilyen. Igazából így ebbe a dalba részt vett azért a zenekarom is valamennyire az elkészítésébe. Ez nem egy ilyen szokásos dolog, mert jellemzően a zenekarral csak színpadra visszük a dalokat, és írási folyamatban nem szoktak részt venni, de most csináltunk egy ilyen alkotótábor pár napot, és ott viszonylag így bele ügyködtek ebbe a dalba, úgyhogy ez érződik is rajta szerintem, meg figyelembe vettük azt, hogy az koncerteken egyébként jól fog menni, mert kevés a pörgős dal, és hát kellenek pörgős dalok koncertre, és a videoklip, amit forgatunk hozzá, az is olyan, hogy a zenekarral igazából kimentünk így sütögetni, piknikezni, és ez van megörökítve ilyen handicam stílusban.
0: Nem szereted amúgy kiengedni a gyeplőt a kezeid közül?
2: Hát egyáltalán nem. Kicsit van bennem egy ilyen kontrollmánia tekintetbe.
0: Hát most akkor kivesszük egy kicsit a kezedből a kontrollt, jó? Mit szólsz hozzá?
2: Jó, legyen így.
0: Ott egy fülhallgató, ha minden igaz.
2: És ez nekem szólni fog itt?
0: Igen, szólni fog.
2: Szól, amúgy tényleg.
0: Nagyon jó. Akkor én el fogok indítani neked egy részletet, ki nem találnád, hogy melyik dalból. Szalmaszából.
2: Ja, most egy kicsit amúgy így elkezdett hevesebben verni a szívem.
0: Semmi komolyra nem kell gondolni. Mennyiszer hallottad amúgy mióta így, nem tudom, dolgoztál rajta?
2: Nem
0: számtalanszor. De azért már beleívódott a fejedbe.
2: Persze.
0: Jó, oké. Okay.
2: De ez hány másodperces részlet lesz, ilyen fél?
0: Ez majd mindjárt kiderül, ugyanis, hogy mi a feladat, Petőfisek már nagyon jól ismerik, timing challenge. Az a lényeg, hogy én elindítom egy random ponton a dalt, és elveszem a hangot. És neked követned kell énekben a kimaradt részt, és megnézzük mondjuk egy 10-15 másodperc múlva, hogy találkozol-e a dalban lévő éneddel. Mehet?
2: Mehet, persze.
0: Akkor hadd szóljon.

0: Jóval lassabbra vettem ezek igen. szerint.
1: De nem baj, figyelj, ez is megmutatja, hogy...
0: Sőt, hogy ezt régen ütő hangszerekre jártam nagyon sokáig, most hogyha ezt egy tanárom, volt tanárom hallja, akkor így le fog tagadni.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy mivel még új a dal, de még betudhatjuk ennek, jó?
0: De mondjuk ezt, jó? A kegyes hazugságról már beszéltünk ebbe az adásba, úgyhogy...
1: De azért a taps az jár, ettől függetlenül köszönjük szépen, hogy belementél ebbe a kis őrültségbe, és hát akkor most, drága Petőfi Rádió hallgató, itt nálunk elsőként a Szalmaszál Filótól hadd szóljon, mit mondunk így a dal előtt a hallgatóknak?
0: Jó szórakozást!
1: Köszi, hogy jöttél, Filó!
0: Én köszönöm a lehetőséget!
3: Ez a legújabb magyar zene!

aztán lehetett ropni. És ígérünk sok ilyet még, hiszen ettől szép egy szombat délután. Szeptember 5-e van, te pedig a Petőfi Rádiót választottad, a Lóci játszik trackjét pedig már is letudtuk, de van még mit mutatnunk Filónak. Nagyon köszi, hogy itt volt velünk, extra tartalmakért keres Instán, Kenész Kolos néven megtalálsz, oda kerülnek ki mindenféle rövid videó, ezen felül pedig természetesen a fotót is megtalálod, amit Benzsivel készítettünk itt a Petőfis felirat alatt. Viszont, hogyha esetleg te szeretnél részt venni a műsorban, erre is megvan a lehetőség. 06 30 30 33 80, itt továbbítjuk egész délután az üzeneteket, és a következő órában pedig egy kicsit autókázunk is, hogy milyen témát veszünk górcső alá, nem sokára elmondjuk majd neked a tudnivalókat. Addig is viszont egy tökéletes hétvégére passzoló felvétel, ami arra sarkal minket, hogy engedjük el a gondokat. Na mindegy, tegnap ez nagyot ment ám a Budapest Parkban is, és itt a Petőfi Rádióban is hatalmasat menetel a

0: Csillisztól, Szolertől és Frankótól itt a Petőfi Rádióban. Csípős és friss infók pedig már is itt a Petőfin. Ezekkel folytatjuk. Aztán jön a Halott pénz egy nagy klasszissal. Ment a Diazna, meg a Hello lányok. Ezzel köszöntünk minden hölgyet.
1: Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akiket kiáltunk mi éjjel.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma még zivatarokra figyelmeztetnek. Több helyre is riasztották a tűzoltókat. Tűzszünetet jelentett be az orosz elnök.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy teherautó a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagy-Oroszi között, a 63-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Maglód határában a 31-es főúton egy személyautó hajtott az árokba, a 29-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Autókra, épületekre és a vezetékre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra. A fővárosban pedig a 3. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. 3 napos tűzszünetet rendelt el éjféltől az orosz elnök, mert amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. A küldöttek a napokban Kijevben is tárgyalnak. Lezuhant egy vadászbombázó egy Atén melletti reptéren tartott légi bemutatón. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. A helyszínen készült videófelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légi bemutatót figyelemmel követő tömegtől. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogtak el Újvidéken. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélhetik Szerbiában.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. A török Besiktástól érkezett középpályás a bajnok Győr labdarúgó csapatához. A kolumbiai Elán Ricardo az idény végéig segítheti az Etót. Szerződést bontott két labdarúgójával is a Nyíregyháza, a kapus Bese Balázs, valamint az Észak-Macedon támadó Dorian Babunski is távozik a nyírségiektől. A másodosztályú Tiszakécskére kerül kölcsönbe Baranyai Nimród, a hátvéd Újpestről kerül az Alföldi klubhoz. 41 évesen is a horvát labdarúgó válogatott keretében Luka Modric, Slaven Bilic szövetségi kapitány. A Nemzetek Ligája 4 mérkőzésén is számítana a 202-szeres válogatott középpályásra. George Russell ért el a legjobb köridőt a Formula 1-es olasz nagydíj 3. szabadedzésén. A Mercedes brit versenyzője mögött honfitársa a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton zárt másodikként a Ferrarival, a 4-szeres VB győztes holland Max Verstappen a Red Bull-lal a 3. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma még lehet záporokra, zivatarokra számítani, jelenleg a délkeleti járásokban érvényes a riasztás emiatt. Holnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél ma zivatarok idején viharossá fokozódhat. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok lesz.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Van néhány pillanat, amikor azt érezheted az életben, hogy elfogyott minden szó, nincs több mondani valód. És ilyenkor jön a zene, ami egy extra tud lenni, és ezt te is kihasználhatod. Üzenj a Petőfi Rádión keresztül, és lepj meg valakit akár a következő trekkel. Addig is pedig mi lepjük meg a lányokat a Halott pénzzel.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

visszaemlékezni a régmúlt legemlékezetesebb pillanataira. Ebben segített Diaz és Menta itt a Petőfi Rádióban az Így volt szép című trekkel. Köszi, hogy te is itt vagy velünk, és szép tesszük egymás délutánját. SMS számunk 06303030380. Zsófi szállt be bennénk, aki egy üzenet továbbításában kérné a segítségünket, ugyanis Szeremét Tamás szeretné meglepni a következő trekkel. Remélem elkapjátok Bíró Csongordalát, nem sokára szól a Hogy tudlak így, de annyit még előtte elmondanék, hogy nem sokára autóba pattanunk, ahogy arról már korábban hallhattál, ugyanis van egy olyan ország, ahol szigorítottak a véz jelentési szabályokon. Hogy ez mit akar, és melyik ez a bizonyos ország, kontinens, nem sokára megosztjuk veled a részleteket, addig viszont érkezzen Csongor!

A konyha csapata volt a társad, ez volt a mindig idebent itt a Petőfi Rádióban, és vannak olyan dolgok, amit nem jó bent tartani, ilyen például, hogyha segítőkész embernek tartod magad, akkor a Waze interaktív térképén a jelentések, akár hogyha rendőrautót látsz, akár hogyha bármi rendellenességet az utakon. Hát, hogyha Erdélyben autózol, akkor képzeld el, eltűnt a rendőrök jelölésének az ikonja az interaktív térképről, és őket bizony már nem lehet ilyes formán jelezni a többi autósnak. Hogy miért hozták ezt? Pontosan azért, hogy ne legyen az, hogy a jelölések által lelassít az ember, és utána pedig tolja neki ugyanúgy 120-szal, mondjuk 90-es táblánál. Hogy ez jó döntés volt-e vagy nem, ezt rád bízom, de várom a véleményed 0630303380, és amúgy ott van a Gógyi, hiszen nyilván megtalálták a megoldást az ottani autósok, hogy hogyan tudják jelölni. Ennek ellenére is a rendőröket nem sokára megosztjuk veled, hogy mit találtak, mit agyaltak. Addig viszont Fábián Juli dalol.

A májusi eső aranyat ér, ez szólt László Evelintől. Véleményem szerint most bármilyen esőnek, bárhogy is nevezzük, örülnénk. Hát reméljük, hogy a következő időszakban jön majd valami ilyesféle égi áldás is. És hát Erdély barátainknál is jött egy égi áldás, mégpedig a Véz interaktív térképén egy frissítés, miszerint már nem lehet a rendőröket jelölni, de hát természetesen nem lehet kifogni az autósokon, hogy akkor hogyan jelezzük egymásnak, hogyha látjuk a fakabátokat. Hát képzeld el, rossz időt, esőt, zivatart jelölnek a térképen. Szóval ne lepődj meg, hogyha a verőfényes napsütésben autózol Romániában, és hirtelen a térképen ott van egy zivatarfelhő. Ez azért van, mert így jelölik ott már a rendőröket. Te milyen viszonyt alkotsz, vagy milyen viszonyt tudsz gondozni esetleg a navigációval? Szereted használni, vagy éppenséggel a saját fejed után mennél szívesebben, vagy mész szívesebben? Várjuk a beszámolókat, üzeneteket 06 30 30 33 80. Én pedig Kolos vagyok, és azt mondom, hogy mehetünk, folytathatjuk. Daddy, ez már a Mirror Glimpse dala itt a Petőfin.

0: ünnep, mindig jó, erről dalolt a Hiperkarma itt a Petőfi Rádióban. Mi is megünnepeljük a legfontosabb infokat 5-kor, aztán pedig az Ivan and the Parasol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban.
4: A műsor ajánló után
5: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ma még zivatarokra figyelmeztetnek. Az autópálya koncesziót is felszámolja a kormány. Háromnapos tűzszünetet hirdetett az orosz elnök.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Árokba hajtott egy teherautó a 2-es főúton Borsos-Berény és Nagy-Oroszi között. A 63-as kilométernél fél pályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számon.
5: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra. A fővárosban pedig a 3. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár elmondta. A kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást, és a nyári viharban megrongálódott tanintézmények helyreállításához 115 millió forinttal járul hozzá. Háromnapos tűzszünetet rendelt el éjféltől az orosz elnök, mert amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vladimir Putyinnal. A küldöttek a napokban Kijevben is tárgyalnak.
5: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte második csoportmérkőzését a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka lett. Ha Franciaország legyőzi Dél-Koreát az esti mérkőzésen, akkor a magyar válogatott tovább jut a B csoportból. A labdarúgó Premier League 3. fordulójában Newcastle Bournemouth 2-2, a vendégeknél Tóth Alex nem volt a keretben. A női vízilabda bajnokság első fordulójában KSI BVSC 8-23, Szentes Ferencváros 6-26. Szerződést hosszabbított csapatával az UAE Team Emirates-el a kerékpáros Tadej Pogacsár. A 27 éves világbajnok, ötszörös Tour de France és egyszeres Giro d'Italia győztes szlovén sportoló 2032-ig kötelezte el magát klubjához. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Ma még lehet záporokra, zivatarokra számítani, jelenleg a délkeleti járásokban érvényes a riasztás emiatt. Holnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél ma zivatarok idején viharossá fokozódhat. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok lesz.
1: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Lemaradtál Ivánék Sziget fesztiválos fellépéséről? Az M1-en és nem sokára pedig a Média Klikken is meg lehet nézni ezeket a koncerteket. A részletek megtalálhatók például a Közmédia közösségi portálon. Ivan and the Parazon, a Petőfi is átélheted ezeket az élményeket. Velük folytatjuk.
5: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mikor a

Miért ne hallgatnád százas hangerőn a Petőfi Rádiót? Szóljon a lazulásról ez a szombat délután is. Jude Law után pedig üzenetek, mégpedig az utóbbi téma kapcsán, amiről dumáltunk, mégpedig ez az, hogy Romániában már nem tudod a vészbe jelölni a rendőröket, helyette zord időjárás jelekkel figyelmeztetik egymást a közlekedők. Tibor azt írta, hogy miért gondolta bárki is, hogy nem lesz egy egyezményes ikon, hogy a sünöket megjelöljék, ezt nehéz kikerülni. Aztán valakinél még nem is jelent meg a frissítés, ahogy olvasgatom a kommenteket, de valaki, például Szabolcs azt írta, hogy ő ködöt szokott jelenteni, és ezzel le van tudva az egész. Hát ezek a navigációs szoftverek azért tudnak fejvakarást okozni. Nagy segítség, az biztos, bár sokan azt mondják, hogy 30 évvel ezelőtt is megoldották az autózást. Nem kellenek ezek az új dolgok. Valaki pedig simán belemegy vaktába a világba. Aztán lesz, ami lesz. Simán meg tudom érteni egyébként utóbbi kalandvágyó hallgatóinkat is. És hát a kalandok kiélését egyébként zenében is igyekszünk megadni, ugyanis változatosak vagyunk, és ezt szeretjük a leginkább. Nem sokára Lengyel Johanna mutatja az újat, de előtte még egy ennél is frissebb dal, ami nemrég jelent meg a Follow the Flow és Tideni jó voltából. Ez a

Visszahoztuk a 2000-es éveket. Nagy parti a Petőfin. És hát a Most Wantedben nem minden pillanat part is. Hogyha követed a tévéműsort, akkor láthatod, hogy szerepel benne egyébként Nagy Bogi is, aki Vinivel került össze, és ahogy a sztorikban elmesélték, illetve láthatjuk is,

0: Ha rólad szólna, ez volt a Bagosi Brothers Company trackje a Petőfin. Folytatjuk Lábas Vikivel, aki nemrég osztott meg a Facebook oldalán egy posztot, hiszen a Budapest Park elkészített egy nagyon különleges szerelmes dalt a városhoz, mégpedig Cseh Tamás Budapest című trackje adta az egészhez az alapot, és Vitális Iván pedig felénekelte ezt a csoda művet, Miki 357 pedig készített hozzá egy zseniális klipet, amelyben rengeteg zenész és ismert arc jelenik meg, a teljes igénye nélkül Felcser Máté, Fluor, vagy éppen Lábas Viki, akit most is hallasz a Petőfin.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: People Person, egy valódi, szerintem világszínvonalra érett dal. Paul Carmen és Patocska Oliver közösében itt a Petőfin. Hírek, infok, aztán pedig a Kovászki meg a Vega jön.
1: Ezek a sajnálom, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma még zivatarokra figyelmeztetnek. Vezetékekre, autókra zuhant faágak miatt is riasztották a tűzoltókat. Lezuhant egy vadászgép egy görögországi légi bemutatón.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezártak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben nekünk a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra. A fővárosban pedig a harmadik és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást, és a nyári viharban megrongálódott tanintézmények helyreállításához 115 millió forinttal járul hozzá. Háromnapos tűzszünetet rendelt el éjféltől az orosz elnök, mert amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vladimir Putyinnal. A küldöttek a napokban Kijevben is tárgyalnak. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő F-4-es vadászbombázója Atén közelében. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A tragédiát műszaki hiba okozhatta.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok. Megnyerte második csoportmérkőzését a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka lett. Ha Franciaország legyőzi Dél-Koreát az esti mérkőzésen, akkor a magyar válogatott tovább jut a B csoportból. 41 évesen is a horvát labdarúgó válogatott keretében Luka Modric. Slaven Bilic szövetségi kapitánya Nemzetek Ligája 4 mérkőzésén is számítana a 202-szeres válogatott középpályásra. A női vízilabda bajnokság első fordulójában KSI BVSC 8-23, Szentes Ferencváros 6-26. Az Alpin pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. A francia versenyző első alkalommal indulhat pályafutása során az élről. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat, harmadik az ausztrál Oscar Piastri, a McLaren versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a hetedik helyről indulhat a holnapi futamon. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Késő estig a keleti tájakon elszórtan még lehet esőzápor, néhol zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Vannak olyan pillanatok, amikor nem elég néhány szó, nem elég a bocsánatkérés. Ilyenkor jönnek a varázsszavak, és ebben bizony a Petőfi Rádió és a Kovászki meg a Vega egyvelekben segít, ugyanis mi átadjuk az üzenetet, Kováék pedig már is dalolnak. Hadd szóljon!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

Egy szuper kis hangulatos dal, ami felforrósította most a szombat késő délutánod. Hát, ez volt az Erik Sumo Bandtől. Programok, események, koncertek, amikről nem érdemes lemaradni, ebben is segít a Petőfi Rádió, és vannak olyan pillanatok, amikor érdemes egy picit elcsendesedni, na ezek nem azok a pillanatok lesznek, ugyanis várhatóan ma este hatalmas nagy Neoton koncert 20 órától, 22 órától Dániel Fi a nagy színpadon, aztán 23.30-tól a Féktelen Buli Andróval, és holnap is a Várudvarban lesz szám lehetőség a nagy színpadnál elképesztő programokon részt venni, Paulina 18 órától, 20 órától pedig a Honeybeast lesz majd ott a porondon, mindez ezekhez jó időtöltést kívánunk. Nem sokára pedig további események, amikkel érdemes lehet a hétvégén számolni. Például egy nagyon szuper lecsó fesztiválról is számot adunk, hogy hol lehet kóstolni ezeket a finomságokat. Mindjárt jönnek a részletek. Addig viszont Dér Henny!

0: de attól függetlenül, hogy ősz van, enni kell akár lecsót. A fesztivál középpontjában a lecsó áll. A Gyömrői Lecsó Fesztiválról dumálunk, ami ezen a hétvégén vár. Természetesen gasztronómiai, zenei és családi programokkal, sőt főzőversenyt is tartanak. Az viszont biztos, hogy holnap a buliéje lesz a főszerep. 16 órától az Irigy Honai Mirigy a színpadon, aztán ott lesz Tolvaj Reni, valamint MC Haver és a Teknő, de ma este is lesz miért oda látogatni, ha esetleg még így az utolsó pillanatokban elindulnál. 20 órától Hen, 20.45-től pedig DJ vár egészen éjfélig. Hogy milyen zene lesz ott, azt nem lehet megmondani, viszont itt a Petőfi Rádióban egészen jól előrejelezhető. Nem sokára jön Lotfi Beg is, ha már DJ-kről beszéltünk, de most a Carbon Fools újdonságát hallod nálunk.
1: Ez

Dolgozod a nap történeteit és elküldöd SMS-ben 06 30 30 33 80. Dalma írt nekünk, hogy Tamásnak, a férjének szeretné megköszönni, hogy a mai napon kirándultak egy jót a Balcsinál. Köszi, hogy beszálltatok hozzánk, ezért cserébe pedig egy halott pénz dalt tudunk nyújtani nektek, már is szól a gyerekek, de előtte még Tatabányára vinnünk kell benneteket is, ugyanis bányásznapokat tartanak, ahol a holnapi napon csilletoló verseny, ezen felül pedig lesz Magna Cum Laude koncert majd az estében, de a tulipános ház is vár nagyon különleges eseményekkel. Addig viszont meghallgatjuk most ezt a tracket, amit így

0: Egy tök király dal, ami megalapozta akár a vacsorához is a hangulatot. Márti dala, ez dolgozta fel a Cheek zenekar, az Anna the Barbies volt az eredeti elkövetője ennek a tracknek. A Carson Komás rácok pedig a tegnapi Budapest parkos parti után minket is megtisztelnek, szól nem sokára ez a track.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ma még lehetnek zivatarok, holnap sok napsütés lesz. Moszkvában és Kijevben is tárgyal a hétvégén az amerikai békedelegáció. Több tízezren tüntettek egy illegális szemétlerakó miatt Horvátországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Forgalomkorlátozások várhatók a hétvégén a fővárosban a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezártak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: 3 napig nem bombázzák Kijevet az oroszok. A tűzszünetet éjféltől rendelt el az orosz elnök, mert amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. A küldöttekkel beszélt ma az ukrán elnök. Ezt Volodymyr Zelenszkij jelentette be azzal, hogy holnap várják a delegációt Kijevben. Közölte azt is, készek betartani a tűzszünetet. Légi bemutató közben lezuhant a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója, mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset egy Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. A becsapódás után keletkezett tűz egy közeli erdőre is átterjedt. Több tízezren tüntettek Zágrábban, miután 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak egy egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosítottként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett. A tüntetők a kormány túl lassú reagálását bírálták és azonnali kármentesítést, illetve felelősségre vonást sürgettek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok. Megnyerte második csoportmérkőzését a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka lett. Ha a Franciaország legyőzi Dél-Koreát az esti mérkőzésen, akkor a magyar válogatott tovább jut a B csoportból. 41 évesen is a horvát labdarúgó válogatott keretében Luka Modric. Slaven Bilic szövetségi kapitánya Nemzetek Ligája 4 mérkőzésén is számítana a 202-szeres válogatott középpályásra. A női vízilabda bajnokság első fordulójában KSI BVSC 8-23, Szentes Ferencváros 6-26. Az Alpine pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. A francia versenyző első alkalommal indulhat pályafutása során az élről. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat, harmadik az ausztrál Oscar Piastri, a McLaren versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a 7. helyről indulhat a holnapi futamon. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Késő estig a keleti tájakon elszórtan még lehet eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok valószínű.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Elmutára 7 óra és 4 perc lesz, pedig a Petőfi Rádió. Nagy pacsi, neked köszi, hogy minket választottál. Jó étvágyat kívánunk persze a vacsorázóknak. Carson Coma, Kék Hullám Camping, ide nézünk el, még az időjárás talán megengedi a kempingezést, bár este azért a takaró vagy egy kis pulóver nem árthat.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel

Nem kell a fém, ezzel pöröghettél. Kurta és BLR közöse szólt a Petőfi Rádióban. És Petőfizni jó, ezt 20 óra után is bizonyítjuk, majd nem sokára elárul neked, hogy milyen szuper műsorokkal és tartalmas időtöltéssel számítunk a figyelmedre, illetve segítünk ám a holnapi napra való készülésben is, hogy milyen ruhákat kell például kitenned, mert erőle a székre, és remélhetőleg nem felejted el, hogy ott van szépen összehajtva, és nem ősz rá, mondjuk nem sokára az időjárással kapcsolatos tudnivalókat. Szeptember első hétvégén vagyunk itt, túléltük az első hetet, ez szerintem megérdemel egy tapsot, remélem, hogy semmilyen megrázó dolog nem történt, és stabilan megfelelő energiaszinttel sikerült belökni ezt az újabb évszakot. Mi pedig lökjük tovább azokat a slágereket, amiket szívesen hallgatsz. Nem sokára érkezik Kálai Sanderstől egy új dal, a Take Me Back Home, de előtte Radics Gigi és az Úgy Fáj.

0: Kisasszony, ez volt Lauri dala itt a Petőfi Rádióban. És Laura volt az, akire Filó azt mondta, hogy szívesen hallgatja, az egyik kedvenc magyar előadója. És hogy ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy itt járt nálunk a Petőfi Rádió stúdiójában a mai délutánon. Hogyha lemaradtál az interjúról, a beszélgetésről, kövess Instán, Kenész Kolos néven megtalálsz, ott extra tartalmakkal várnak téged sok-sok szeretettel. És az időjárás pedig csapadékmentes idővel sajnos. Vasárnap napos időre kell készülni, többfelé lesz élénk, néhol erős az északi-északnyugati szél, 24 és 30 fok között alakul majd a csúcsérték. És hogy mikor érkezik majd egy kis eső, a jelenlegi előrejelzések alapján hétközepén felmegy majd a hőmérő higanyszál a 33 fok környékére, és onnan pedig esünk egyet 10 fokkal, 23 fokos maximum csütörtökön, és akkor bizony szél és eső várható a mostani kilátások szerint. Hát reméljük, hogy így is lesz, hiszen a földekre azért mindenképpen ráfér már végre egy kis csapadék. És ránk pedig, ha folytatás is ránk fér, nem sokára mondjuk, hogy milyen műsorok szólnak még itt a Petőfin, addig viszont pont jó lesz a hangulat, meg a zene is, ebben Betonhoffi lesz az elkövető társunk.
1: Persze, te sikke, aha, majd jön a duet, de most melóba vagyok, aztán meg majd jön a szünet. Menj le a boltba, hogy adjanak fület.

Reméljük, hogy a mai este is csillagos lesz, és akkor lehet majd kémlelni az eget. És mi is kezünkbe vettük a távcsövet, már is mondjuk neked, hogy mit hallgathatsz még a mai este itt a Petőfi Rádióban. 20 órától érkezik Medgyessy Gábor, különleges zenei ajánlatok és koncert, programajánló, ez a De a Kocsma című műsor. Aztán pedig 23 órától akusztik Fekete Lacival a Hidak Trió koncertjét hallgathatod meg majd, ehhez is nagyon kellemes időtöltést kívánunk, és holnap is benépesül majd a stúdió, hogyha felmész a Petőfi Rádió Facebook oldalára, akkor hamarosan megosztjuk veled, hogy ki lesz majd a vendég. Megjegyzem, egy nagyon fiatal, tehetséges rác, akinek szintén a héten jelent meg egy vadi új trackje, az Érted Bármit, ennyit elárulok, a nevét nem, ez egyelőre maradjon titok, majd a Facebookon megtalálod, meg hogyha velünk jössz holnap, akkor mindenképp meghallod három után, ahogy megszokottad, bizony országos premier itt a Petőfin. Addig pedig a Görhú csapata, szól a csendháborítás.

0: mostanában több Insta-sztoriban is látom, hogy ezeket a srácokat pár év múlva egy teltházas Budapest Park színpadon szeretnék látni. Imago Mundi, húz, teljesen érthető, olyan húzása van ennek a dalnak, és reméljük, hogy ennek a műsornak is. Ha szeretnél belőle többet kapni, holnap ugyanígy 14 órától várnak sok szeretettel. Kenész Kolost hallottad, további szép szombat estét kívánok, ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma még lehetnek zivatarok, holnap sok napsütés lesz. Éjféltől életbe lép az orosz elnök által kihirdetett tűzszünet. Tucatnyi autó égett egy szegedi telephelyen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Forgalomkorlátozások várhatók a hétvégén a fővárosban a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területet lezártak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába, majd az ukrán fővárosba. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vladimir Putyinnal. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, Ukrajna készbe tartani a tűzszünetet. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írta Nagy Erzsébet, a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen délután. 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók eloltották a lángokat, és az egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt berobbant volna.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Győzelemmel folytatta a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságot. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka lett. A fővárosban győzött a Kisvárda a labdarúgó élvonalban. MTK Kisvárda 1-2. A másodosztályban a lista vezető Soroksár 3-0-ra győzött az Ajka otthonában. A Premier League harmadik fordulójában Newcastle Bournemouth 2-2, a vendégeknél Tóth Alex nem volt a keretben. Manchester City Coventry Haaland góljával 1-0. Németországban Werder Bremen Leipzig 3-1, Willi Orbán a lipcseieknél végig a pályán volt. Schäfer András 10 percet töltött a pályán az Union Berlin együttesében csereként, a Leverkusen 4-0-ra győzött hazai pályán. A női kézilabda bajnokok ligája első körében Kapronca Győr 23-26. Az Alpin pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat. A harmadik a monakói Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a 7. helyről indulhat a holnapi futamon. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Késő estig a keleti tájakon elszórtan még lehet eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén felhős, napos időre számíthatunk, a szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Gyere és döntsük együtt a szombat estét az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, csak hogy két House nevű csapatot említsek, itt lesz az Emergency House és a Groove House is. Dash is jön nem sokára, de előbb a Follow the Flow-tól szól a tavasz.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag ma

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Cseh Tamási örökség nyers, őszinte költészete találkozik a kelet-európai életérzéssel a következő percekben. A 29 éves szabad kígyósi születésű Artisius díjas, napközis tanár és dalszerző Hegedűs Józsi már 10 éve csiszolja egy szálgitáros mélyen lírai dalait. A B1-jévé vált cowboy kalap mögött pedig nincs semmi paródia. A magányról, az otthontalanságról és a mindennapi létezésünkről mesél egészen egyedi hangon. A nemrég megjelent Cowboy Summer címe ugyan egy vicces félrehallásból indult, de már a szomorú, mégis teljesen szabad nyári bolyongások igazi himnuszává vált. Ha pedig élőben is áttélnéd ezt a különleges zenei utazást, akkor érdemes feljegyezni a naptárba szeptember 25-ét, akkor az akvárium kis halban lép színpadra. Itt van Hegedűs Józsi és a Cowboy Summer a Petőfi

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egy kis pálmafa, egy limbóléc és egy leleményes dalla. Mindössze ennyi kellett ahhoz, hogy a magyar könnyűzene egyik legfelejthetetlenebb fesztivál sikerét hozza el a Hungária. Az 1981-es Táncdal Fesztiválra készülve Novai Gábor ötletelt ki egy olyan tengerparti limbósót, melyet addig még soha nem látott a hazai közönség. Mert Fenyő Miklós kezdetben óvatos volt a próbákon, pillanatok alatt megszületett a kultikus limbó hintó, Kékez Zoltán hozta a tapsos részt, Szikora Robert a hawaii betétet, Fekete Gyula a szaxofon szólót, a dal pedig a limbóléc ereszkedését mintázva félhangonként modulált lefelé. A csodás látványelemekkel és színes ruhákkal felpörgetett produkció végül besöpörte az 50 ezer forintos fődíjat, elindítva az országos limbólázat. A limbó hintó a Hungária pályafutásának abszolút csúcsa lett, még ha a korabeli rockerek és a popzene rajongói között éles megosztottságot is szült. Idézzük fel azt az időszakot. Jön a Hungária és a Limbo Hintó. Itt a Petőfi. Limbo!

0: A 60-as évektől napjainkig igen színes a felhozatal. Erre számíthatsz a következő órában is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép estét, én Meggyesi Gábor vagyok, a friss hírekkel egy picit pihenünk, aztán utána jön a Honey Beast, és az így játszok.
1: Te valahogy más vagy, miért fordulok utánad, pedig jobb dolgom is akad elérted, én is elérted.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap napos, de szeles idő várható. Az autópálya koncesziót is felszámolja a kormány. Halálos repülő szerencsétlenség történt egy Atén melletti légi bemutatón.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a 4-es főúton Pilis belterületén, a 46-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: A dohány és kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint 4-szer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő F4-es vadászbombázója Atén közelében, mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A tragédiát műszaki hiba okozhatta.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Győzelemmel folytatta a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságot. Magyarország Nigéria 71-67. A találkozó legjobbja a 19 pontot és 16 lepattanót elérő Juhász Dorka lett. A fővárosban győzött a Kisvárda a labdarúgó élvonalban. MTK Kisvárda 1-2. A másodosztályban a lista vezető Soroksár 3-0-ra győzött az Ajka otthonában. A Premier League harmadik fordulójában Newcastle Bournemouth 2-2, a vendégeknél Tóth Alex nem volt a keretben. Manchester City Coventry Haaland góljával 1-0. Németországban Werder Bremen Leipzig 3-1, Willi Orbán a lipcseieknél végig a pályán volt. Schäfer András 10 percet töltött a pályán az Union Berlin együttesében csereként, a Leverkusen 4-0-ra győzött hazai pályán. A női kézilabda bajnokok ligája első körében Kapronca Győr 23-26. Az Alpin pilótája Pierre Gasly nyerte a Formula 1-es monzai nagydíj időmérő edzését. Mögötte a Mercedes brit pilótája George Russell rajtolhat. A harmadik a monakói Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője. Az összetettet vezető Kimi Antonelli a Mercedes-szel csak a 7. helyről indulhat a holnapi futamon. Köszönöm a figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Késő estig még a keleti tájakon elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Holnap gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Felkészültél, indulhat egy újabb kör a szombat estéből, ahol az elmúlt 60 év nagy legendái kedvencei találkoznak. Na gyere velem a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod, jön majd a Bikini, BSV is itt lesz Nagy Bogival, de előbb a Honey Beast és az Így Játszom.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A következő urak ledobták magukról a megszokott bulis hangulatot, hogy egy meglepően mély és személyes oldalukat mutassák meg nekünk. Megérkezett Kis Kevin és Marics Peti régóta várt közös dala, az Elszáll az idő, nem a tökéletes szerelmi történetekről szól, ehelyett kendőzetlen őszinteséggel mesél a hiányról, a megbánásról, a hajtásról és arról az érzésről, amikor az álmainkat és a pénzt kergetve próbáljuk nem elveszíteni azt, ami igazán számít. A dal egyik legütősebb pontja a nagypapától kapott útravaló, amit a kommentelők is azonnal a szívükbe zártak. Nem csoda, hogy a videoklip azonnal a YouTube felkapott listájának tetejére ugrott. A srácok hangja és energiája elképesztően jól működik együtt, úgyhogy talán nem zárható ki a folytatás sem. Itt van Kis Kevin és Marics Petihez, az Elszáll az idő, a Petőfi.

Szombat este is csak a Petőfi Rádió, ahol minden magyar generációk emlékei, örökzöld slágerek és egy nehéz kérdés, hogyan vihető tovább tisztelettel egy legendás zenekar öröksége. A Republik név körül az elmúlt időszakban éles vita alakult ki. Bódi László, azaz Cipő 2013-as tragikus halála után a Republik folytatta a közös zenélést. Az alapító gitáros Tóth Zoltán viszont kivált és saját formációjával lép fel. Mostanra Tóth Zoltán Republik 1990-2013 néven. Németh Erika, a Republik menedzsere szerint a nevük mögött évtizedek munkája áll, így megtévesztő és nem korrekt a közönséggel szemben, ha más formációk is Republikként hirdetik magukat, különösen most, hogy aktívan koncertező zenekarról van szó. Tóth Zoltán ezzel szemben hangsúlyozza, hogy Cipővel közös alkotói örökségét viszi tovább, a megadott évszámokkal pedig pontosan a félreértéseket igyekszik elkerülni. A tisztázás a szervezők felelőssége is, hogy a nézők mindig pontosan tudják, melyik produkciót látják a színpadon. Egy dolgot viszont biztosan nem lehet összekeverni, az eredeti, ma is gőzerővel működő Republik zenekarral legközelebb szeptember 12-én Kiskunhalason találkozhatsz. Most hallgassuk meg az egyik ikonikus örökzöldjüket, ha itt lennél velem, a Petőfin.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Cépele.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy újabb órával ugrunk neki a szombat estének és az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceinek. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és mindjárt hallhatod Wolf Katit, és itt lesz a válasz a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap napos idő lesz eső nélkül. Három napra felfüggesztik az oroszok Kijev bombázását. Újabb fejlesztési támogatást kapnak a vállalkozások.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szentendre belterületén a 11-es főúton 4-es karambol történt, a 22-es kilométernél két sávot lezártak, a forgalom irányonként egy-egy sávon halad. Szintén a 11-es főúton Visegrád külterületén egy autó lehajtott az útpályáról, a 47-es kilométernél félpályás korlátozás lépett érvénybe. A Budapest félmaraton miatt időszakos lezárások lesznek, amik érintik a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is. Már ma több területet lezártak, a holnapi verseny idején pedig nem lehet majd közlekedni az alsórakpartokon. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába, majd az ukrán fővárosba. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje, a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna készbe tartani a tűzszünetet. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálata után az autópálya koncesziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. A közösségen belüli összefogást, valamint a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 elnevezésű tüntetés felszólalói a Kossuth téren ma este. A Köztér YouTube csatorna által szervezett rendezvényen fideszes önkormányzati képviselők mellett újságírók, véleményvezérek is felszólaltak. A cél az volt, hogy teret adjanak azoknak, akik elégedetlenek a kormány és a miniszterelnök teljesítményével kommunikációjával.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Túlnyomóan napos idő várható holnap, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, de eső sehol nem lesz. A sokfelé élénk szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 13-18, napközben 24-28 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy újabb órában pörögnek az évtizedek és a hazai kedvencek szombat este, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, találkozhatsz nem sokára a Kuplung zenekarral, de most Wolf Kati a terep, akitől már is meghallgatjuk a választ.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

az én. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gondoltad volna, hogy van olyan előadó a hazai könnyű zenében, aki hamarabb tanult meg énekelni, mint beszélni? Hát ő bizony Paulina. A fiatal tehetség már 6 évesen zongorázott, 15 évesen pedig a Sziget Fesztivál tábortű színpadán is zenélt. Már egy ideig irodai munkát végzett, a döntő lökést végül Geszti Péter adta meg neki azzal a tanáccsal, hogy ha minden adásra van saját zenéje, akkor vágjon bele a tehetségkutatóba. Paulina megfogadta a tanácsot, és meg sem állt a 2021-es X-Faktor második helyéig. A műsor után azonnal saját zenekart szervezett maga köré, így amikor felkérte a Honey Beast előzenekarnak, akkor már egy teljes saját repertoárral hódította meg a nagy színpadokat. Ha élőben is meghallgatnád, akkor jó hírem van, vasárnap a Várpalotai napokon találkozhatsz Paulinával és a Honey Beast-tel is. Most jön a legújabb zenéje, a Ragada.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. 12 év várakozás után végre kikerült a fiókból Iván Szandra, vagyis Ruby Harlem legújabb dala. Még több mint egy évtizede kezdett el egy közös lemezen dolgozni Kozma Katával és Jász Andrissal. Bár a stúdióban rögzítették a fúvósokat és a dobokat, a projekt akkor félbeszakadt, a felvételek pedig mélyen a fiók aljára kerültek, ráadásul több stúdióban. A fordulatot végül Ruby menedzsere és legjobb barátja hozta el, aki addig rágta a fülét, amíg elő nem bányázták a régi sávokat a különböző archívumokból. A korábbi zenésztársak persze azonnal áldásukat adták a projektre, a türelmes kutató és nyomozó munka pedig meghozta a gyümölcsét, végre teljes pompájában megszületett a dal. Hallgassuk meg ezt a zenét 12 év után, ami kiszabadult a fiókból, ez a Több-több Song a Petőfin.

0: Rosszabb.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Én pedig búcsúzom mára. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, a folytatásban pedig fogad sok szeretettel a Hidak Trió akusztik koncertjét. Ezzel megyünk tovább. Legyen nagyon szép az estét. Ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Halkan kérdezem, hogy senki meg ne hallja. Legyétek a szívetekre a kezeteket, és válaszoljatok őszintén.
5: Pogány induló. Exkluzív koncertrészlet a Sziget Fesztiválról. Holnap 23 órakor az M1-en.
6: Bár nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztika, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Hidak Trió zenél nekünk 60 percen át, csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
2: Itt egy újabb óra.

Üdvözlünk mindenkit itt az akusztikban, a Hidak Trio koncertjén. Szuper itt lenni. Bemutatnám a kollégáimat, Hidász Tamás a doboknál. Fonlai Tibor basszusgitár és nagybőgő. Engem Cseh Péternek hívnak. Mai koncert során többnyire saját dalokat játszunk. Az előző a Downpour címre hallgat. Ez az én dalom. És most viszont a magyar nyelvű feldolgozás, ami ezeken az akusztikus vagy akusztikus koncerteken mindig jelen szokott lenni. Az a mi esetünkben egy LGT dal lesz, aminek címe egy dal azokért, akik nincsenek itt. Úgyhogy ez fog most következni. Jó szórakozást ez is, meg az egész koncert lesz. Köszönjük még egyszer!

0: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon a Hidak Trió.
1: És ha már akusztik, akkor játszunk egy dalt, amit egy akusztikus műfajból, a jazzből emelünk át. Egy jazz standardről van szó, Bronislaw Kaper, vagy Kaper szerzeménye. Nagyon népszerű dal, az a cím egy On Green Dolphin Street. Tényleg mindenki eljátszotta már. Úgyhogy csináltunk egy saját arrangement belőle, hogy mégse pont ugyanúgy játszok, mint mindenki más. Úgyhogy On Green Dolphin Street.

Ja, amíg átveszik a srácok a hangszert, addig én fölkonferálom a következő dalt. Az a címe, hogy Yes, és ezt én szereztem ezt a dalt. Igazából próbáljuk úgy összerakni a műsort, hogy minél színesebb legyen. Jövőben még tervezünk Tibivel több saját szerzeményt is bevonni. További jó szórakozást kívánok!

0: Petőfi Rádió akusztik. Ebben az órában a színpadon a Hidak Trió.
1: Ez az előző dal egy újabb szerzeményem volt, az volt a cím, hogy Unseen, és a következő dalnak az a címe, hogy Melody is King, és ezt korábban írtam, de amikor elkezdtünk Tibivel és Tomival játszani, akkor amikor elvittem próbára ezt a számot, és összeraktuk, akkor volt először olyan élményem, hogy megszólalt a dolog, szóval gyakorlatilag velük tudtam ténylegesen eljátszani először a dalt, úgyhogy ezért is ezúton köszönöm, és egy tapsot szeretnék kérni Fonai Tibornak és Hidász Tamásnak. Én meg azóta is gyakorlom a dalt, hogy el tudjam játszani velük. Egyébként ez a dal, meg még a legelső a mai programból megtalálható az első kiadványunkon, ami egy ilyen videós, stúdiós live session volt, ami megjelent a streaming helyeken is, szóval hallgatható és nézhető is, ki mit részesít előnyben. És az is nagyon szuper, hogy a mai koncert is ugye azon túl, hogy önöknek, nektek itt játszhatunk a tévében, illetve majd később a YouTube-on is megtekinthető is lesz. Úgyhogy ezért köszönjük a lehetőséget az akusztiknak. És hamarosan pedig forgatni fogunk egy újabb live sessiont egy különleges külső helyszínen. Úgyhogy sok újdonság van a Hidak Trió házatáján. Úgyhogy köszönjük, hogyha követtek, hogyha valakit érdekel, akkor az megtalál minket a social médián is, Instagramon, Facebookon, és nagy terveink vannak a jövő évre is.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Hidak Trió zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin. Viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz Zóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Clemens Kamara zenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Clemens László. Tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Klemenc Kamara zenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Klemenc László. Hát köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, köszi szépen, hogy itt vagyok.
0: Ugye 2022-ben zárult le egy korszak, magad mögött hagytad a Kistehén tánczenekart, erről beszélgettünk is, voltál nálunk adásban, és hát itt az új felállás, a Kollár Klemenc Kamara zenekar. Viszont még mielőtt az aktuális lemezről beszélünk, hogy jutottunk el eddig, tényleg csak címszavakban, kvázi felvezetésként?
1: Na, tehát igen, tehát megdöbbenve írta ki, olvastam a énekesnőnk posztját két héttel ezelőtt, hogy idén vagyunk 10 évesek. Uh-huh. Tehát a Kollár Klemenc Kamara zenekar az tulajdonképpen 10 éves. Uh-huh. És ez azért is volt egy ilyen búvópatak, mert nagyon, volt egy ilyen hosszú szakasz, amíg volt már a Kamara zenekar, és volt még a Kistehén. Uh-huh. És az egész úgy indult, hogy a 2000-es évek végén született nagyjából párhuzamosan azt hiszem a Szerelmes vagyok minden nőbe album után született egy Ember a fán című album. Egy ilyen hosszú télen, amikor hosszú volt a tél, hideg és nagy volt a hó, és egyszerűen ilyen melankolikus dalok jöttek. Szinte csak. Uh-huh. És akkor gondoltam, hogy ha ilyen melankolikus dalok jönnek, akkor ezeket akusztikus hangszerekkel vegyem föl. És rávírtam az akkori Kistehén tagokat, hogy mindent ugyanúgy játszanak, csak akusztikus hangszerekkel, tehát a basszusgitáros bőgözzön, szóval minden. Volt ott mandolin, meg szóval csomó minden szép dolog, vibrafon. És egy nagyon szép anyag született, de ez az anyag, ez úgy nagyon nehezen illeszkedett a Kistehén programjába. Tehát egyszerűen a dalokat nem tudtuk beilleszteni. Ezért akkor volt olyan, abban az évben turnéztunk Amerikában, és volt Amerikában olyan turné, ahol hol az egyiket játszottuk, és akkor direkt olyan helyekre próbáltak bennünket szervezni, hogy ilyen színház, zárt tér, tehát ahol ülnek, és ahol ezeket a finom dolgokat el lehet sütni. És akkor a másik, másnap meg a Total Level, a táncolós akkori Kistehén dalokkal mentünk. Szóval, hogy született akkor egy olyan világ, ami nagyon nehezen volt beilleszthető egyébként a Kistehén életébe, és ez tulajdonképpen ez hozta magával azt, hogy ehhez aztán olyan zenészeket is húztam be. Már eleve a stúdió felvételre is kértem vendégzenészeket, de hogy tulajdonképpen akkor azok a vendégzenészek szép lassan alkottak egy zenekart. És akkor párhuzamosan a Kistehénnel ment egy kamarazenekar, amit akkor még bonyolult is volt elnevezni, hogy nevezzük, hogy egy darabig még Kistehén melankolikusoknak hívtuk. Szóval, hogy tényleg, hogy ez mit lehet ebben kezdeni, és akkor eljött egy pont, és azt hiszem, hogy ez a Rengeteg című album, tehát akkor az Ember a fán album után született egy, akkor kezdtem el én a rájátszásban együtt dolgozni több kortárs íróval, így az Erdős virággal is, és akkor született egy Leges-leges című album az Erdős virággal, és ez sem még, azt hiszem, a Kamara zenekar, talán ez az én nevem, a szóló nevem alatt jött ki, de már ott nagyjából majdnem ugyanazok a zenészek voltak, akik ma is a Kamara zenekar zenészei, és az ezt követő album, a Rengeteg, az hozta azt el, azt a felállást, ami ma is a Kamara zenekar felállása. Az egy nagyon sikeres album volt, és talán azon van az Iszom a bor című dal is, és de nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy igen, azt hiszem, hogy azon van. És ezt most derült ki, hogy ez 10 éve volt. Szóval, hogy nagyon durva, hogy most a Kobuciba ezt a 10 évet fogjuk megünnepelni. Most megvilágosodtunk, hogy ez 10 éve van, tehát akkor azt meg kell ünnepelni, úgyhogy a Kobuciban ez lesz.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: két fülek közé sírtala.
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Klemenc kamarazenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Klemenc László.
1: Na hát, és akkor itt van A lányok nem sírnak, a friss zenei anyag. Hát figyelj csak, hozzátok az én fülemnek azt, ami eddig mindig volt, ez a keserédes, súlyos, de mégis lágy, népzenei motívumok vannak benne. Nagyon-nagyon szép ez a zenei anyag. Mesélj egy kicsit a dalok születéséről.
2: Hát az egész, az egy kicsit egy az, na, tehát hogy az egész kamara zenekari folyamaton belül megpróbálom ennek a helyét is megtalálni, de hogy hogy a kamara zenekarnál ténylegesen egyre erősebben volt bennem egy ilyen igény, hogy hogy nyúlni vissza olyan zenei alapokhoz, olyan zenei háttérhez, amiben mi itt élünk Magyarországon, legyen ez a népzene, legyen ez a régi zene, legyen ennek a nagy klasszikus zenének hatalmas ereje van itthon. Szóval, hogy ezek mind-mind valahogy jelenjenek meg, én egyre inkább vonzottam ebbe az irányba. És közben pedig legyen szövegcentrikus. És ha szövegcentrikus, akkor ez a ballada irány. Tehát, hogy sokat meséljen, sok szöveggel fókuszáljon erre, de közben meg nagyon fontos a zenei háttér, ez a finom zenei háttér. Így is szerveződtek a zenészek, tehát hogy klasszikus zenészek vannak a zenekarban, népzenészek vannak a zenekarban, kortárs klasszikus szerző van a Csernovszky Márka, a zongorista, szóval hogy ilyenek a tagok, és rájuk én erre tudok támaszkodni nagyon nagy erővel. És így ment eddig ezeken a lemezeken, hogy ezt hoztuk, ezt a formát. Tehát, hogy valamennyire népzene, valamennyire klasszikus, kortárs klasszikus zene, valamennyire régi zene, de közben mégis egy balladisztikus mai előadás. És legyen egy kicsit progresszív is, tehát hogy ezen a zenei világban, de kicsit újítsa, mindig egy kicsit tágítsa ennek a határait, és akkor valahogy, és pont az előző lemezünk, a Folyó, azért nagyon erősen erre a klasszikus világra épült, és annak ilyen nagy súlya lett annak a lemeznek, igazán szerintem akkor realizálta a zenek, a közönség is, hogy mi is ez, amit mi csinálunk. És akkor én ezt megéreztem, hogy most a közönség biztonságban érzi magát, és azonnal hoztam egy poposabb lemezt, ez lett A lányok nem sírnak, ahol egy kicsit lazítok ezen, és beemelem a rappet, beemelek olyan világokat, amik nem voltak eddig erre jellemzők, és akkor igazán így alakultak ezek a dalok is, hogy egy picit finoman, ugyanúgy szövegcentrikus, és a szövegek nagyon is fontosak, de a környezet, ezeken a hangszereken, ebbe a világba, de a környezet legyen egy kicsit poposabb. Már nem is tudom, máshogy ezt nem tudom mondani.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
3: Egy ember kitette szívét a járdára, a szíve mellett ezen a napon sokan mentek el, sokan léptek át, felette bele nem botlottak rúgni sem, csak elkerülték, hogy ne essenek el hazáig.

Pásztor, mert a szívét azt ő hagyta el. Kereste padok közé, gurulva

helye, majd ki lesz, ki kelti fel. Kabátaló eszébe jutott, vagy egy tucat, kik látták a szívét a járdán heverve. Most mind paplan alatt forgott.

Egy ember kitette szívét a járdára, a villamos utolsó csengetett. Az emberek ágyaikban máshogy aludtak el.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Klemenc Kamara Zenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Klemenc László. Ha már említetted a dalokat, egyébként a közreműködőket mindenképp említsük meg, mert mondtad, hogy itt beemeltél más zenei világokat, rappet például, ami hát esetedben merőben azért szokatlan. Ugye van itt például harmónika oldalról Örök Ferenci Gyuri.
1: Igen.
0: És hát Beton Hofi, aki meg tényleg a zenei spektrum teljesen másik oldala. Igen. Kezdjük talán Gyurival. Gondolom, hogy ismertétek egymást már korábbról.
1: Igen, igen, igen. Gyurival régóta, hát egyrészt a Budapest bárban mi ott időnként találkozunk, és megöleljük egymást, és elmondjuk egymásról, hogy mennyire jó. Szóval alapvetően, és ezt ilyen mélyen őszintén, de valahogy mindig is kerestük, évek óta kerestük azt, hogy hol lehet ez nekünk egy kicsit kapcsolódni. És egyszerűen jött ez a dal, tehát ezt így nem találtam előre, szerettem volna vendégelőadókat, de ilyen minimálisan valahogy legyenek jelen, egy-kettő, de én nem tudtam, hogy melyik dalva és ki és hogy, de úgyis maga a dal az majd be fogja ezt hívni. És akkor így jött ez a dal, az ember szíve, Egy ember szíve című dal, és ott egyszerre csak hirtelen a dalszerzés alatt keletkezett egy blues rész. És ha meg már blues rész, akkor egyértelmű, hogy itt kell, hogy legyen a Ferenci Gyuri. Megmutattam neki, nagyon tetszett neki, és hát a pillanatok alatt feldobta azt a kis szöveget, meg a játék, szájharmonika játékot. Úgyhogy hogy így jött a Gyuri, és iszonyú jó szín, mindig is gondolkodom koncerteken, mert hogy nem mind, tehát ugye egyszer tudott ott lenni, vagy talán kétszer a Gyuri ezen a koncerteken, de hogy tudom ezt hozni, amit ő oda tett akkor, szóval, de nagyon jó lett, és a másik pedig a Beton Hofi, akivel meg tulajdonképpen ez egy tök érdekes dolog, és nagyon szép, szóval, hogy ez a teljes, hogy az emberek, akár teljesen más generációs emberek is, közben vannak, akik így figyelik, szóval figyelik a másik folyamatait, és még ha egy teljesen más világban is mozog, de így, szóval ilyen fontos. És akkor időnként így át kiabáltunk egymásnak egy ma Moszkva téren egy, mit tudom én, hosszú éjszaka, és te vagy, te itt vagy, és akkor itt te is, itt szokor, és érezhetően nagy, szóval ilyen tök, tehát, hogy barátság van. Úgyhogy közben ilyen, meg igazán nem ismerjük egymást, tehát, hogy annyira szét vagyunk így menve, vagy szakadva, hogy így nem tudunk arra időt igazán szállni, hogy mi most akkor így barátkozzunk, de megvan egy ilyen erős nyitottság arra, amit a másik képvisel, amit csinál. Úgyhogy hogy így meg nekem jött ez a Nem tudom merre megyek című dal, ahol meg abszolút ott volt egy ilyen rész, amit gondoltam, hogy neki kéne felrakni. Úgyhogy hogy ő meg tök nyitott volt, megcsinálta és kész. Úgyhogy szóval, hogy igen. Tehát, hogy igen, tehát igazán ennek nagyon örülök, tehát csomó mindennek lehet örülni, de például annak, hogy vannak ilyen kereszt, ilyen összjátékok ebben az egész zenei világban, és vannak ilyen figyelmek, akár nekem most mondhatnám a Carson Comának a figyelmét is, hogy ez szerintem az egyik legszebb dolog, az, hogy nem elzárva mindenki a saját, bizonyos szintig igen, elzárva, de mégis közben figyelünk egymásra, és közben fontos a másik, és akár fontos az, hogy például a Carson Comának a kis tehénnek a munkássága, a dolgai, hogy a kis tehén mit hozott ebbe a magyar popzenei életbe, ami fontos, és utána meg több zenekar is meghatározó, akár a bohémien betyár, szóval egy csomó minden dolog utána ezeken az alapokon működik, szóval, de ha nem is ennyire nyilvánvalóan felismerhető, hanem egyszerűen csak rajta van a figyelem, mert a Kistein is mindig, ahogy a kamarazenekarban ezt próbálom, a Kistein ráadásul abszolút olyan volt, hogy szinte lemezről lemezre egy új zenekar jött, mert állandóan kísérleteztem. a dalokkal, úgyhogy szóval, hogy ez szerintem nagyon jó.
0: Felírtam valamit az új lemezzel kapcsolatban, felolvasom, aztán majd reagálj rá. Nekem olyan ez a lemez, mintha egy vidéki kis fesztivál utolsó színpadi koncertjét hallgatnám, már bőven hajnalban. Mit szólsz te ehhez?
1: Hát figyelj, a szuper, a szuper.
0: Ez jött a fejembe. Akár egy művészetek, hogy ott ülök egy kis széken, kis kerek asztalnál, gyertya, és ténekeltek. És már így azért...
1: Igen, már túl vagy. Hát ráadásul volt is ilyen, mert egyik évben a Kapolcsi művészetek völgyét tulajdonképpen mi zártuk, és akkor már tényleg csak ilyen látogatókat lehetett találni.
0: De hogy ez a legszebb,
1: összes látogató ott volt az udvarban, ebbe az állapotba, és annyira boldog koncert volt, hogy...
0: Pont erről akartam kiukadni, hogy olyan nagyon békés, kicsi melankolikus talán, de nagyon-nagyon békés állapot.
1: Na, örülök.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin. Nem tudom.

Nem tudom, merre megyek, nem tudom, merre repülök, nem tudom, merre úszom haza. Túl sok időt eltel megint, túl sok időt eltel megint,

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot, amiben ezúttal még pár percre fókuszban a Kollár Clemens kamarazenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Clemens László. Ugye mindenképpen beszéljünk arról, hogy most a Kistehén után egyrészt van a kamarazenekar, másrészt dalköltő egyetemi szakot is indítottál, ami hát ugye most így ildomos is talán rákérdezni, hogy ezzel mi újság van így az év elején? Vagy hát az oktatás év elején?
1: Igen, most indul, vagy szóval most indul a harmadik évfolyam. Uh-huh. Tulajdonképpen ez egyelőre egy ilyen négy szemeszteres képzés az ELTE bölcsészkaron, és elsősorban ugye azért van a bölcsészkaron, mert ez nagyon szövegcentrikus ez a dolog, de a költészet, tehát ezért neveztük el, ezért vontuk be a költészet szót, hogy azért, hogy ez más, mint a dalszövegírói uh-huh. oktatás, nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Ez egyszerűen másra fókuszál. Az irodalomra fókuszál, és elsősorban a költészetre fókuszál, nem annyira így, nem feltétlenül egy ilyen nagyon sikeres popdalokat akarunk innen aztán kiengedni, hanem inkább egy olyan életutat támogatunk, ahol ami egy nagyon egy ilyen szerzői életút, egy olyan életút, ahol valaki elhatározza, hogy már pedig ő megpróbál a legmagasabb szinten dalokat írni, a szövegeiben a legmagasabb, leginkább közelíteni a szép irodalom felé, tehát, és így értéket teremteni. Ezen az úton indul el, és aztán persze mindenkiből az lesz, ami sikerül, uh-huh. de hogy mi ehhez az élethez, vagy ehhez a döntéshez tudunk támogatásokat adni ebbe a képzésben.
0: De hogy látod a saját dalszövegeidet? Ezek versek inkább? Te a spektrum melyik oldalán vagy?
1: Hát valószínűleg, tehát mivel, hogy tehát azt nem én fogom megítélni, hogy az én szövegeim szép irodalmiak, vagy nem. Valószínűleg egyébként ráadásul minden szöveg más. Tehát, hogy egy szia nagypapa, szia nagymama, kutyika, egyszerűsége is, a gyönyörű egyszerűsége ellenére nem biztos, hogy annyira szép irodalmi szöveg. Aztán meg lehet, hogy valamelyik igen, nem is ez a lényeg, hanem, hogy mondjam, ez inkább az attitűd a lényeg, amit az előbb beszéltem. Tehát, hogy ki tud ebből valóban olyan értéket teremteni, és szép irodalmat teremteni, az élet az megmondja. Szóval, hogy teljesen más az, amikor egy szórakoztató ipari terméket akarsz előállítani, nagyon sok ember ezzel akarsz jutni, sok pénzt szeretnél keresni, és te ennek adod az életedet, uh-huh. és minden dolgot e felé irányítasz, akár a szöveget, hogy könnyen értsék, hogy könnyen azonosulni tudjanak vele. Teljesen más, mint az, hogy költészet felé akarod vinni, és egyáltalán nem érdekel, hogy ki tud ezzel azonosulni, vagy nem azonosulni. Te tulajdonképpen a saját személyiségedet akarod megismerni, és a saját személyiségeden keresztül a világot a költészet által. Szóval, hogy ez egy másik út, ez egy olyan alkotói út, amilyen alkotói út mondjuk egy szép irodalmi író, vagy egy költőnek az útja, vagy egy festőnek az útja, vagy szóval, hogy ez abszolút az alkotóról, elsősorban az alkotóról szól, nem pedig a mondjuk így az üzletről, vagy a piacról, vagy a sikerről kvázi, tehát amikor a sikert arról beszélünk a sikernél, hogy hány ember meg, szóval ilyen mennyiségi dolgokról, ez itt nincsen jelen.
0: Vannak egyébként tehetségek így az évfolyamban? Vagy voltak?
1: Abszolút, azt kell. Minden évfolyamban. Az újat nem tudom, hogy ott mi lesz, de nagyon jó fejek voltak, akiket végül felvettünk, és mindegyikben van valamiféle olyan, hogy megcsillant valami olyasmi, ami miatt azt gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk velük két évet dolgozni. Most nem is szeretnék konkrétan kiemelni valakit, de hogy tényleg többen vannak, akiknek aztán egy kicsit segítjük az útját is, tehát hívjuk aztán. Mi ezeken a, szóval az oktatás, ennek a dalköltészetnek az oktatása az egy dolog, de hogy ez egy csomag. Uh-huh. Itt van egy ilyen alap, valahogy a fejembe vettem ezt, hogy ez egy tök fontos dolog, tehát hogy tulajdonképpen ez egy olyan tér, amiben jelen pillanatban még ezek az alkotók vannak, vagy az eddig korábban ilyesmivel foglalkozó emberek vannak, és akkor itt behozhatom a Cseh Tamás Bereményit is, hogy jelen pillanatban ők ugyanúgy, meg a Bob Dylant, jelen pillanatban ők ugyanúgy a szórakoztatóipari termék kategóriába esnek, de közben meg egyáltalán nem az. Mégis egy csomó minden jogi, szerzői, egyéb csomó minden kezelésben ők a szórakoztatóipari termékek. Amikor én pályáztam eddig az NK-ban, vagy megpróbáltam pályázni alkotói támogatásra, akkor az volt az én, ahol én tudok pályázni, az volt kírva, hogy művészetnek nem minősülő egyéb tevékenység. Hát én nem szeretnék ilyen egyéb tevékenységbe. Szóval szeretném ezt a dolgot átemelni a magas művészetbe, ahova egyébként is gondolom, hogy tartozik, és megadni ennek a méltó helyét, és megadni azt, hogy ha valaki úgy dönt érettségi után, hogy dalköltő szeretne lenni, és ő költészettel akar foglalkozni zenével együtt, akkor legyen egy ilyen élet út, ahol elmegy a bölcsészkarra, elvégzi az alapot, és mesteren diplomázik dalköltőként.
0: Még egy záró kérdést engedj meg nekem, ugye most itt van a Lányok nem sírnak, viszont Kollár Klemenc kamarazenekart illetően mikkel készültök még?
1: Idén még lesz egy, ezt a lemezt még visszük több vidéki városba, Szegedre, Veszprémbe, Miskolcra, de most már nem tudom fejből pontosan, hogy hova, de egy pár helyre még. Ez egy nagyon nagy feladat, mert iszonyú nehéz azért, tehát van a Budapestnek a kultúra, és van a vidéki művelődési házak, és nagyon nehéz pesti dolgokat levinni, de én erőltettem, hogy ez jöjjön össze. Mindig novemberben Szentendrén, ahol lakom, illetve a több zenekartagnak is van szentendrei kötődése, ott mindig csinálunk egy nagy szentendrei koncertet, novemberben a PMK-ban, majd lesz még azt hiszem az akváriumban is, szóval sok helyen leszünk még, Budapesten is több helyen, és az év végét azt egy erdélyi turnéval szeretném befejezni, majd még itthon van egy ilyen nagyon speciális szilveszteri, szóval, hogy bőven van, na, tehát hogy bőven van csak a kamarazenekarnak is, bőven van még ősszel mit tennie.
0: Én sok időt és kitartást kívánok nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát sok sikert egyetemen is, zenében is, mindenhol.
1: Köszi. Én köszi a meghívást.
0: Az elmúlt egy órában Kollár Klemenc Lászlóval beszélgettem egy különleges új lemezről, amit a Kollár Klemenc kamarazenekarnak köszönhetünk. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom. Halál!

megyek a tengerre. 84 napja minden reggel. 84 napja nem fogtam semmit. 84 napja születtem éhesen. Beljebb megyek a csónakkal, beljebb, mint bármikor életemben. Ahol nincs a tengernek alja, az égnek nincs teteje. Ott megállok, ott várok. Nem alszom, nem pihenek. Kezeim sósak és véresek. Nem alszom, nem pihenek. Kezeim sósak és véresek.

madarak sikoltanak az égen, csónakom libeg, egyedül vagyok. Megérkeztem, félek. Félek, hogy feladom, félek, hogy legyőznek. Meg kell mutatnom magamnak, ki vagyok, hogy nem volt hiába való az élet. Ne félj tőle, gyenge vagyok, ne félj. Messze a parttól ez a tenger, a csónakom itt kuldokli. Bennem a kétség, a partot már nem látom. Nem emlékszem, milyen a föld, milyen járni a homokban, ülni a fa alatt, ölelni. Nem emlékszem az arcodra sem, öled melegén, hagyj, hagyj.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Kollár Klemenc Lászlóval beszélgetve egy különleges új lemezről, amit a Kollár Klemenc Kamara zenekarnak köszönhetünk. Ez a Lányok nem sírnak. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Petőfizni vasárnap is jó. Ezt bizonyítjuk itt a Petőfi Rádióban. Kívánunk neked nagyon kellemes hajnalt, és persze éjszakát, kinek ugye, hogy alakul a bioritmusa. Bármi is legyen ott a másik oldalon, ezek a dalok ígérem segítenek. Anna Elsa, Find the Light, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.